ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már egy újabb óra, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál, én például ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket, megállás és felesleges duma nélkül, jön majd Radarton újdonsága, sőt a Hurts és Purple Disco Machine Wonderful Life 2025-ös verzióját is hozom majd, most viszont Felix Sinas Strauss-szal jön,

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu

Ilyen nappal szólnak a legnagyobb kedvencek, most például egy friss Ray Daltontól, aki mindenfélét kipróbált már az énekben, énekelt kórusban, énekelt duettben, énekelt háttérben, és most a legelső sorban. Ez a Blood Running-től a Rádió 1-en.

0: Önök a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki 2024-ben rekordot állított be a Brit Awards történetében. Ő az első, aki egy este alatt 6 kategóriában is tudott nyerni. Az azért úgy elég szép. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray és a Where Is My Husband az igazi mai slágerek között a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezeket hozom a következő órában is, olyan nagy kedvenceket, mint Sam Feld és a Heart Like Mine, a rádió egy születésnapi fesztivál egyik fellépőjétől, de hozok újdonságot Kétótól, nagy kedvencet Rúzsa Magditól és Lotfi Megitől, a kezdésben pedig ez a dal jön. Abigail Accent, Sugar Daddy, a felvétel, amit jövő héten vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk élőben, mert mind a két előadó velünk bulizik és fellép a nagy színpadon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomásbetegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomásbetegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
3: A kampány 2017 óta megy a Nemzetközi Hipertónia Társaság felkérésére. Ugye május 17-e a Hipertónia Világnapja, és ehhez kapcsolódik ez a kampány, amelynek a lényege és a legfontosabb üzenete, hogy nagyon fontos, hogy a betegek tudják, hogy milyen vérnyomással élnek. Nagyon sok a hipertóniás személy Magyarországon, a felnőtt lakosságnak körülbelül a 35-40% a hipertóniás, és minél idősebb korosztályt nézünk, annál gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a 70 év feletti korosztályban akár 10 személyből 8-9 is hipertóniás lehet, és minden ilyen nagyon sok szemét érint, ezért nagyon sok szívérendszeri eseményt, elsősorban szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk azt, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Ez a kampány azt célozza, hogy minél többen felismerjék a betegségüket. Sajnos a hipertónia, a magas vérnyomás betegség az esetek döntő többségében tünetben, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Az, hogy ilyen gyakori a magas vérnyomás betegség, az elsősorban életmóddal függ össze. Kétség kívül, hogy van egy genetikai adottság, nagyon sokszor a családban halmozódik a magas vérnyomás betegség. Ugye azért kell mérni a vérnyomást, mert ha megtaláljuk, akkor részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
1: Rádió
4: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pedig Selena Gomez, aki hát nagy elhatározásra jutott most a férjével, a Los Angeles-i pecót most eladják, valami újat, valami teljesen közöset szeretnének, éppen árulja az épületet. Na, ennél viszont nekünk fontosabb talán, hogy jönnek az igazi mai slágerek továbbra is, most Cashmere-től a Wild Ride-ot választottam, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak alig egy hét, és itt a rádió egy születésnapi fesztivál május 24-én olyan világszárokkal, mint Sam Felt. És hogy ő milyen dalokat csinál, hát többek között ilyet Rosalinnel közösen, ez a nagy kedvenc tőle, a Heart Like Mine a rádió egyen, amit indítok.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez a Rádió 1, egy csak igazi mai sláger, egy nagy sorozat volt, Rihanna és a Diamonds után, Sam Smith és a Diamonds egymás után. Hát ez most így jött ki, de szerintem nagyon rendben volt, ahogy nagyon rendben van a folytatás is. Kétó és egy vadi új dal, hát azért ez mondjuk nem teljesen igaz, vadi új sláger talán így igaz, mert hogy maga a dal legalább 15 éves, de az internet most fedezte föl, és aztán igazából mindenki elkezdte pörgetni, és imádjuk mi is, Kétó, Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Eger megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, aztán 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, azt a mindenit mekkorát mentek ezen a héten a rócsóval. Fú, de rendben volt. Na ez pedig nyitja a következő zenei órát. Az igazi mai slágere Ed Sheerantől a Camera Siri remixében, aki jön hozzánk a Rádió Egy születésnapi fesztiválra május 24-én, jövő hét vasárnap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és a dal, ami kb. Eddig mindent megnyert, amit meg lehet nyerni. Nagy kedvencek ebben az órában is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, most pici tempóváltás, és egy egészen friss kedvenc, Joel Corytól, a Galantis-től, a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezt a kedvencet pedig Király Viktorral a Rádió egy DJ-je Lotfi Begi készítette. Ő is zené jövő héten a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Na, viszont időközben egy újabb nagy kedvenc, amit el is indítottam. Egy nagyon friss és egy nagyon tehetséges olasz DJ-től, Hypatontól, az igazi mai sláger Norma J. Martinnak közösen az Out of My Head, itt a Rádió 1-en.

0: Guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: A igazi mai slágert hall

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexa pedig, hát úgy tűnik, hogy nagyon érezte azt a feelinget, amit csináltak 2 évvel ezelőtt David Guettával, amikor az FS65 Blue című dalát dolgozták fel, és valami elképesztő nagy siker lett. Most pedig egy fit lesz dalhoz, nyúlt egy picit hozzá, gondolta újra, ezúttal ő maga, és így is hibátlan. Bibi Rexa, New Religion, ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egerbe látogattak a budaörsi kertbarátok. Indul a szezon a Tiszatónál. A Heves, a Jászmegykuncolnok és a Borsodabau-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság Tiszatavi régiós közbiztonsági koordinációs bizottság égisze alatt tartott szezonnyitó értekezletet Poroszlón május 14-én. A rendőrfőkapitányságok lassan közel két évtizede hangolják össze a turisztikai idény rendőrszakmai feladatait. Az értekezleten elhangzott, hogy a régió nem csupán hazánk egyik legkülönlegesebb természeti kincse, de olyan közösségi tér is, ahol az ember és a természet harmóniája, a vendéglátás kultúrája, valamint a biztonság iránti közös felelősség találkozik. Az értekezleten résztvevők kiemelt prioritásként tűzték zászlajukra az idény rendészeti feladatain kívül a természet és környezetvédelmet, a vagyonbiztonságot, a bűn és baleset megelőzést. A bizottság ezévi elnöki feladatait ellátó Csetneki Zsolt rendőr alezredes, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese a szezonra vonatkozó munkaterv részleteit is megosztotta a tagokkal. Az értekezlet előjárója dr. Töreki Sándor rendőrvezérőr, nagy rendőrségi főtanácsos, bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettes pedig ismertette a turisztikai idénnyel kapcsolatos feladatszabást. A szezonnyitó értekezlet tagjai reményüket fejezték ki, hogy a Tiszatóhoz látogatók idén-nyáron is bűn- és balesetmentesen tölthetik pihenésüket, írja polisz.hu weboldal. Ezúttal a budaörsi kertbarátokat lát a vendégül városunkban az EKRI Kertbarátkör Egyesület. A pénteki program során először a belváros nevezetességeit ismerhették meg a résztvevők, délután pedig szakmai beszélgetésen cseréltek tapasztalatot, számol be róla a TV Eger riportja. A büntető törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás véget, védekezésre képtelen, illetve bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes, személytől veszel, büntet miatt egyébtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy férfi 2026. februárjában bement nagymamája Bélapáti otthonába, és az alvó idős hölgy párnája alól vett ki 60 ezer forint készpénzt. Az EGRI járás ügyészség kifosztás büntette miatt egy hónapon belül bíróság elé állította a fiatalkora ellenére büntetett előéletű férfit, vele szemben szabadságvesztés elrendelésére és közügyektől eltiltásra tett indítvány. A járásbíróság ítélete az ügyészség indítványával megegyezik. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén. Több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is. 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok. Észak-keleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet. Ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható. Máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar. Ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok. Esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomásbetegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomásbetegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
4: A kampány 2017 óta megy a Nemzetközi Hipertónia Társaság felkérésére. Ugye május 17-e a Hipertónia világnapja, és ehhez kapcsolódik ez a kampány, amelynek a lényege és a legfontosabb üzenete, hogy nagyon fontos, hogy a betegek tudják, hogy milyen vérnyomással élnek. Nagyon sok a hipertóniás személy Magyarországon, a felnőtt lakosságnak körülbelül a 35-40% a hipertóniás, és minél idősebb korosztályt nézünk, annál gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a 70 év feletti korosztályban akár 10 személyből 8-9 is hipertóniás lehet, és minden ilyen nagyon sok személyt érint, ezért nagyon sok szívérendszeri eseményt, elsősorban szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk azt, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Ez a kampány azt célozza, hogy minél többen felismerjék a betegségüket. Sajnos a hipertónia, a magas vérnyomás betegség az esetek döntő többségében tünetmentes, rendes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Az, hogy ilyen gyakori a magas vérnyomás betegség, az elsősorban életmóddal függ össze. Kétség kívül, hogy van egy genetikai adottság, nagyon sokszor a családban halmozódik a magas vérnyomás betegség. Ugye azért kell mérni a vérnyomást, mert ha megtaláljuk, akkor részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 16-a van, a Botondok és a Mózesek a névnaposok, én pedig ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket, tényleg szenzációs dalokkal készülök, lesz újdonság, Ray Daltontól, hozom majd Állottól és jól megszül a Car Keys, most viszont Martin Garrixet választottam, szerintem ez pont így hajnalban tökéletesen fog működni, a Butterflies, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kinek kell egy pici plusz lendület így fél hat előtt? Szerintem sokaknak. Akár azért, mert túl vagyunk az éjszakán, vagy akár azért, mert nagyon korán kell kezdenünk ezt a szombatot. Na, a lendületet viszont most az LMFAO hozza nekünk. Ez a Petrurak Camp, itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ha minden igaz, akkor a hétvége egyfelől 18 fokos lesz, másfelől viszont hát esős, legalábbis a mai nap, a holnapi már inkább 13 fokos, és meg fogunk lepődni, esős. Jaj! Dua Lipa, New Rules! Az igazi mai slágerek között a hírek után ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és szélzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ilyen nagy kedvencek egymás után, sőt, most az egyik legújabb Ray Daltontól, aki egyébként nem szeret túlságosan sokat vacakolni a dalokkal. Van olyan felvétel, amit egy nap alatt írtak. Ha megvan az ötlet, ha megvan az ihlet, akkor nem telik el sok időbe, mondta nemrég egy interjúban, és ez valószínűleg így van, mert hogy ez is egy hatalmas kedvenc tőle, Ray Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Színes programokkal várta a gyermekeket az Époész Egri rendezvénye. Bűvész is fellépett a gyermeknapi majálison. Vidám programokkal, versenyekkel és bűvész bemutatóval telt a csütörtök délután az Egri civil közösségek házában a gyermeknapi majális több intézményből érkező gyermek számára nyújtott felejthetetlen élményt és közösségi programot. A rendezvényre 7 intézményből érkeztek ellátottak. Az udvaron zsíros kenyérevő verseny, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők várták a résztvevőket. Radics Istvánné elnök elmondta, hogy már 2000 óta szervezik meg ezt az eseményt. Május 15-én Egerben az Eszterházi téren megrendezett kéklámpás napon képviseltette magát az Országos Mentőszolgálat, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság, a Magyar Honvédség, a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet, a Miskolci Rendvédelmi Technikum, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum, Kossuth Zsuzsa Technikum, illetve a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság is. Az élmény alapú pályaorientációs napon a rendvédelmi és együttműködő szervezetek számos programmal készültek, az érdeklődők láthattak kommandós, kutyás, tömegkezelési, mentési, illetve önvédelmi bemutatókat, baleseti szimuláció, továbbá elfogó és személyvédelmi gyakorlatot. Az eseményen a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munkatársai bemutatták a tűzoltók, oltáshoz és műszaki mentésekhez alkalmazott szakfelszereléseinek egy részét, a bevetési védőruhát, illetve a beavatkozások során használt drónt is. Törekedtek arra, hogy az érdeklődők minél szélesebb körben megismerhessék a tűzoltói hivatást, a katasztrófa védelem rendszerét és azt is, hogyan lesz valakiből tűzoltó. A fiatal korosztály a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság sátrában tűzvédelmi totót tölthetett ki, a helyes megfejtők pedig egy kis ajándékot kaptak, illetve a kifejezetten gyermekeknek készült tűzoltó ruhát is felpróbálhatták. A közlekedési kultúra napjához kapcsolódóan szerveztek figyelemfelhívó esemény csütörtökön a középiskolák 10. osztályos tanulóinak. Fontos, hogy ne csak megfelelő jogszabályok legyenek, hanem be is tartsák azokat. Ez volt az egyik jelmondata a rendezvénynek. A programon szóba került az is, hogy mennyire veszélyesek az elektromos rollerek. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Kétszer is várják a véradókat Egerben a jövő héten, május 18-án hétfőn 13 óra 30 perctől a Lajosvárosi Katolikus plébánián, a Találkozások házában az Aradi utca 1-es szám alatt, majd május 20-án szerdán délelőtt fél 10-től egészen délután 1 óráig a civil közösségek házában. Számol be róla a TV Eger riportja. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is. 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar. Ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, az előző pedig egy olyan dal, ami egy hét és egy nap múlva, vagyis jövő héten vasárnap tuti, hogy élőben is pörög majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon, vagyis hát nem, hogy pörög, hanem, hogy előadják. Az előadók a színpadon, Tóth Abigail és Exen, mert hogy mind a két elképesztően tehetséges énekes meghívtuk, és itt is lesznek. Na, ez viszont közben egy újabb óra és egy újabb nagy kedvenc, amit indítok, Penny Candy Disco High Hopes, a telefon.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy olyan DJ és producer, aki 22 évesen kezdte a zenei pályát, 25 évesen pedig már a DJ Mag Top 100-as listáján is rajta volt, a 75. helyen nyitott egyébként, és aki azóta is folyamatosan hozza a sikereket, jövő héten vasárnap pedig a rádió egy születésnapi fesztiválon is zenél majd. Ő Sam Feld, aki Rosalinnel közösen hozza most az igazi mai slágert, ez a Heart Like Mine.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pár perc és hozom azt az előadót, akit a 30 legnagyobb jelenlegi amerikai dalszerző közé választottak most. Ő Taylor Swift. Ez pedig az igazi mai sláger, a The Fate of Ophelia, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Reggel belátogattak a budaörsi kert barátok. Indul a szezon a Tiszatónál. A Heves, a Jászlánkonszolnok és a Borsodaba Ujzemblén vármegyei rendőrfőkapitányság Tiszatavi régiós közbiztonsági koordinációs bizottság égisze alatt tartott szezonnyitó értekezletet Poroszlón május 14-én. A rendőrfőkapitányságok lassan közel két évtizede hangolják össze a turisztikai idény rendőrszakmai feladatait. Az értekezleten elhangzott, hogy a régió nem csupán hazánk egyik legkülönlegesebb természeti kincse, de olyan közösségi tér is, ahol az ember és a természet harmóniája, a vendéglátás kultúrája, valamint a biztonság iránti közös felelősség találkozik. Az értekezleten résztvevők kiemelt prioritásként tűzték zászlajukra az idény rendészeti feladatain kívül a természet és környezetvédelmet, a vagyonbiztonságot, a bűn és baleset megelőzést. A bizottság ezévi elnöki feladatait ellátó Csetneki Zsolt rendőr alezredes, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese a szezonra vonatkozó munkaterv részleteit is megosztotta a tagokkal. Az értekezlet előjárója dr. Töreki Sándor rendőrvezérőr, nagy rendőrségi főtanácsos, bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettes pedig ismertette a turisztikai idénnyel kapcsolatos feladatszabást. A szezonnyitó értekezlet tagjai reményüket fejezték ki, hogy a Tiszatóhoz látogatók idén nyáron is bűn- és balesetmentesen tölthetik pihenésüket, írja polisz.hu weboldal. Ezúttal a budaörsi kert barátokat lát a vendégő városunkban az EGRI Kert Barátkör Egyesület. A pénteki program során először a belváros nevezetességeit ismerhették meg a résztvevők, délután pedig szakmai beszélgetésen cseréltek tapasztalatot, számol be róla a Téli Eger riportja. A büntető törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás véget, védekezésre képtelen, illetve bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes, személytől vesz el, büntet miatt egy évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy férfi 2026. februárjában bement nagymamája Bélapáti otthonába, és az alvó idős hölgy párnája alól vett ki 60 000 forint készpénzt. Az EGRI járási ügyészség kifosztás büntette miatt egy hónapon belül bíróság elé állította a fiatalkora ellenére büntetett előéletű férfit, vele szemben szabadságvesztés elrendelésére és közügyektől eltiltásra tett indítványt. A járásbíróság ítélete az ügyészség indítványával megegyezik. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is, 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat, hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar, ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Lady Gaga pedig éppen lepörgette minden idők egyik legsikeresebb turnéját, amiről készült videófelvétel is, a héten pedig ezt az egyik streaming szolgáltatón egyébként be is mutatták, aki nem tudott ott lenni, és hát azért sokan vagyunk így, az akár ott is csekkolhatja. Na, én pedig a következő zenei órát indítom vele. Lady Gaga is a nagy kedvenc, az Abrakadabra pár perc is. Érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Színes programokkal várta a gyermekeket az Époész Egri rendezvénye. Bűvész is fellépett a gyermeknapi majálison. Vidám programokkal, versenyekkel és bűvész bemutatóval telt a csütörtök délután az Egri civil közösségek házában a gyermeknapi majális több intézményből érkező gyermek számára nyújtott felejthetetlen élményt és közösségi programot. A rendezvényre 7 intézményből érkeztek ellátottak. Az udvaron zsíros kenyérevő verseny, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők várták a résztvevőket. Radics Istvánné elnök elmondta, hogy már 2000 óta szervezik meg ezt az eseményt. Május 15-én Egerben az Eszterházi téren megrendezett kéklámpás napon képviseltette magát az Országos Mentőszolgálat, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság, a Magyar Honvédség, a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet, a Miskolci Rendvédelmi Technikum, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum, Kossuth Zsuzsa Technikuma, illetve a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság is. Az élmény alapú pályaorientációs napon a rendvédelmi és együttműködő szervezetek számos programmal készültek, az érdeklődők láthattak kommandós, kutyás, tömegkezelési, mentési, illetve önvédelmi bemutatókat, baleseti szimulációt, továbbá elfogó és személyvédelmi gyakorlatot. Az eseményen a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munkatársai bemutatták a tűzoltók, oltáshoz és műszaki mentésekhez alkalmazott szakfelszereléseinek egy részét, a bevetési védőruhát, illetve a beavatkozások során használt drónt is. Törekedtek arra, hogy az érdeklődők minél szélesebb körben megismerhessék a tűzoltói hivatást, a katasztrófa védelem rendszerét és azt is, hogyan lesz valakiből tűzoltó. A fiatal korosztály a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság sátrában tűzvédelmi totót tölthetett ki, a helyes megfejtők pedig egy kis ajándékot kaptak, illetve a kifejezetten gyermekeknek készült tűzoltó ruhát is felpróbálhatták. A közlekedési kultúra napjához kapcsolódóan szerveztek figyelemfelhívó esemény csütörtökön a középiskolák 10. osztályos tanulóinak. Fontos, hogy ne csak megfelelő jogszabályok legyenek, hanem be is tartsák azokat. Ez volt az egyik jelmondata a rendezvénynek. A programon szóba került az is, hogy mennyire veszélyesek az elektromos rollerek. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Kétszer is várják a véradókat Egerben a jövő héten, május 18-án hétfőn 13 óra 30 perctől a Lajosvárosi Katolikus plébánián, a Találkozások házában az Aradi utca 1-es szám alatt, majd május 20-án szerdán délelőtt fél 10-től egészen délután 1 óráig a civil közösségek házában. Számol be róla a TV Eger riportja. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is, 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat, hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar, ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, jó pihenést, a mikrofonnál Király Tamás, 7 óra után járunk egy picivel, Balázsék pedig valami elképesztő nagyot mentek ezen a héten. Szenzációs volt a délutáni roadshow, remélem, hogy sokan tudták követni. Aki viszont erről arról lemaradt, annak jó hír, hogy már csak egy óra is jön a Balázsék Weekend a hét legjobb pillanataival, addig pedig ilyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül, mint a Sophie and the Giants, Purple Disco Machine és a Paradise. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenét.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Bibi Rexát hozom, akiről sokan talán nem tudják, de nagyon jó dalszerző, és még bőven azelőtt, hogy népszerű énekes lett volna, már írt nagy slágereket többek között, hát olyan előadóknak, mint Eminem, vagy éppen Rihanna. Bizonyám. Na ez viszont most egy elképesztően nagy kedvenc, Fit lesz korábbi klasszikusából, az igazi mai sláger Bibi Rexától a New Religion, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy hét és egy nap jövő héten vasárnap. 17 órától startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál, ahol a Rádió 1 DJ-k mellett jön majd Cyril, Sam Feld, a Swish Disco, valamint Tóth Abigail és Accent párosa is. Hát a párosból a hírek után Accent érkezik. Az igazi mai slágra Don't Leave már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Határszemlék jönnek, kiemelten ellenőrzik majd a barlangfű elleni védekezést is. A termőföldek megfelelő hasznosításának és a gyomnövények, köztük a barlangfű elleni védekezés ellenőrzésének érdekében idén is megkezdi határszemléit a Heves vármegyei kormányhivatal földhivatali főosztálya. A hatóság munkatársai a következő időszakban többek között Egerszalók, Egerszólát, Bodony, Bükszék, Parádsasvár, Bekölce, Szúcs, Tarnalelesz, Mezőtárkány, Vizesabony, Heréd, Abasár, Gyöngyöstarján, Adács, Visznek és Tiszanának külterületein végeznek majd ellenőrzéseket. A szemlék célja annak vizsgálata, hogy a földhasználók eleget tesznek-e a termőföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettségeiknek. A határszemlék során a szakemberek ellenőrzik többek között a hasznosítási kötelezettség teljesítését, az esetleges engedély nélküli más célú hasznosítást, a műveltségi ág változásának bejelentését, valamint a barlangfűvel fertőzött területek felkutatását is. A barlangfű elleni védekezés továbbra is kiemelt feladat a földhasználóknak kötelességük megakadályozni, hogy a gyomnövény elérje a virágbimbós állapotot. Ennek elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít, mely növényvédelmi bírság kiszabásával vagy közérdekű védekezés elrendelésével járhat, számol be róla a heol.hu. Az egri járási ügyészség vádirata szerint két férfi tavaly november elején halottak napja idején tört be a Tarnaleleszi temető halottas házának mosdójába. A vádlottak az ajtót befeszítették, majd onnan leakasztották a fali hősugárzót, és azt az egyikük otthonába vitték. A lopás elkövetési értéke közel 20 000 forint volt, melynek nagyobb része megtérült. A járási ügyészség szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában jóvátételi munkaintézkedés alkalmazását, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottakkal szemben, tudatta az ügyészség. Másfél évtizede indult Heves vármegyéből a katolikus Karitás kertművel és népszerűsítő adományozása, már a országszerte 4000 család vesz részt a Zöld Előkertek programban. Az egri főegyházmegyei Karitás 47 településen osztott vetőmagot, a Pétervásárai körzet 8 településén kapták meg a paradicsom és a paprika palántákat, számol be róla a PDG-e riportja. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is, 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat, hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar, ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és gyorsan matekoztam az előbb egy picit. 203 óra és 15 perc. Ekkor indul a rádió egy születésnapi fesztivál, ami hát sokkal egyszerűbb úgy mondani, hogy jövő héten vasárnap, 17 órától. Hatalmasat bulizunk majd. 8 órától viszont most Balázsék jönnek, méghozzá Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig még Teddy Swims-szel készültem ez a The Door. Király Tamás hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
9: És ez még csak a bemelegítés.
8: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
10: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
11: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
10: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
11: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
10: Te megnézed?
11: Hát...
10: Legalább szép lett?
11: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
10: Csukott szemmel.
11: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
12: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Klikkelj!

0: Élés kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nemzetközi és hazai alkotók együtt különleges kiállításokat nyitottak meg Egerben. Kettős művészeti esemény várta az érdeklődőket a Krakerházban, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem végzős grafikus művészeinek diploma kiállítása mellett a nemzetközi mezőnyt felvonultató tipográfiai biennálé is megnyílt. A végzős hallgatók munkái május 25-ig láthatóak. A megnyitón Habil Csontó Lajos, az egyetem docense, a művészeti kar dékánya köszöntötte a vendégeket, míg a kiállítás orosz ispán grafikus művész nyitotta meg. Az esemény egy kiemelt pillanata volt a Maradja pályán díj átadása. A diploma kiállítással egy napon nyílt meg a tipográfiai biennálé Eger is, mely május 14-e és június 6-a között várja a látogatókat. A tárlat a tervező grafikai képzést nyújtó hazai és nemzetközi egyetemek hallgatóinak és oktatóinak tipográfiai munkáit mutatja be a szakmai párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok erősítésének jegyében. A kiállítás különlegessége, hogy több ország művészeti felsőoktatási intézménye is képviselteti magát, Kassától Krakkon és Katowicén át egészen az Egyesült Államok béli Springfieldig, olvasható a heol.hu weboldalon. A gyöngyösi rendőrkapitányság munkatársai május 14-én reggel Gyöngyösön fogtak el egy 57 éves helyi lakost, aki a jogerős bírósági határozat kihirdetése óta bújkált a hatóságok elől. A nő ellen emberölés miatt adta ki elfogató parancsot, olvasható a polisz.hu weboldalon. A gyöngyösi rendőrkapitányságra állították elő a nőt, majd büntetés végrehajtási intézetbe szállították. Az egri járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon. A férfi 2025 nyarán motorcsónakkal közlekedett a Tiszató Poroszló közeli szakaszán. A csónakban több utast is szállított. A sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan közlekedett. A vádlott áttért a menetirány szerinti bal oldalra, figyelmetlenségéből adódóan az egyik kajak jobb oldalának ütközött, erre az felborult és a sértett a vízbe esett. A vádlott észlelte az ütközést, ennek ellenére tovább haladt. A vád tárgya vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével, halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának büntette. Az egri járás ügyészség vádiratában pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is, 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, észak-keleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat, hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar, ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Aztán pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi, hello Zsófi, jó reggel!
6: Sziasztok! Ciao.
5: A magyar szabad tüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményes képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
6: Talán igen.
5: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Riakából, vagy az interjú igen. miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
6: Hát odaértünk haza, ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom aha. a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
5: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
6: Mabini.
5: Aha.
6: Batangas.
7: Azért az... Mi a víz arra felé?
6: Eléggé.
5: Neked a dorogító, az nem az, ott már nem lehet a szabadidős
7: menni.
5: Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
6: Igen,
5: tehát egy kötél
6: igen.
5: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom igen. ezt a laikusokat.
6: Egész pontosan.
7: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonyjal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom, mit csinálsz, de ebből több van.
6: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé és fölfelé
5: és a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam, ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy ott a fenék, oda le kéne menni. Igen. És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy ezért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
6: Igen, igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor 4 éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
7: a klavírnyászá. Ez a klasszik, meg ötöt ki kell menteni.
5: Igen.
6: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt, és volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
0: Üvöltöttek rá? Ez nincs kifizetve. Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
5: Hova megy? Mit csinál? Zsánda úszonyunk.
0: Nem, igazából. Plusz 20 euró lesz.
6: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
5: Csak elindultam
6: lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
5: milyen
6: ott
5: volt körülbelül?
6: 16
5: méter. 16 méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
6: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
0: Ez már az oxigén hiány lesz.
5: Igen. Nitrogén narkózisban van.
0: Sellő, te vagy a sellő.
5: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
6: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
5: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úszni, az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
7: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal
5: jössz föl.
7: Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
6: és
7: vagyok.
6: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
5: És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
6: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
7: És ilyen, hogy magyarországi klub ilyen tényleg a dorogító? Vagy itt de mi a lehetőség?
0: Azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
5: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
6: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel ki bír mélyebbre menni, illetve ki bír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
5: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé.
6: Hát
5: csak
6: ott Monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
7: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
6: Igen.
5: Tehát várj, azért az értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
7: a hathoz.
5: A hatszor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy úszonnyal. Tehát igen. Ez a monoúszó, delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
6: Igen.
0: De egy levegővel.
7: De még egyszer, egy levegő.
5: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni
6: nem,
5: kellett?
6: Nem, hát ez nyilván ez.
5: Azért
6: ez,
5: ebben van meló.
6: Igen, abban
0: ez. Hogy lehet megfojtani például?
5: Tehát, vízbe sem
0: hogy, hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, hogy nem utalod át. Lehet, hogy már addig nagyon arcizest lesz a kezed, tudom, hogy lehet, hogy ez...
5: Ezzel akar megfulladni. Inkább mágítja a fülét, valami legyen.
6: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
5: És hoznak.
6: Hát kipecáztak, igen.
5: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
6: ezt
5: olyan, akit meg kell...
6: nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
5: Aha,
0: egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
5: Egy delfin de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a merencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
6: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot van űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
7: olyan
6: akarom
7: nincs, fényezni, hogy
6: de hogy...
5: Tehát, hogy mind a kettőben
6: nem. Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
5: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
6: most
5: méter.
6: A világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonnyal.
5: Aha. Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így kimondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
7: Ha van hideg sör a strandon, odáig el.
5: Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, kopoltyú. Bármi, kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
6: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy ez így.
7: De akkor ez javarészt agyban dől el? Hogy mennyit bírok a
6: víz alatt? Elég nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor...
7: Nem fog rendőrni.
0: Tehát, hogy... Az durva, azon gondolkodom, hogy akkor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolata, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát, hogy hoznak fel, hogy ne menjen tele a tüdőd vízzel?
6: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
5: zárnak
6: meg is van.
5: Zárnak,
6: igen.
5: Minden lezár.
6: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
7: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
6: Az igazit, vagy amit anyukám tud, melyiket?
7: Amit anyukám tud, a hivatalosat.
5: És mutasd a kezeddel, a leghivatalosat.
0: Az anyukám nulláról tud.
6: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon, úgy látszik, hogy ez ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
0: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. Akkor van értelme.
6: egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után rájöttem, ez már nem számít.
5: Igen. Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat. Tehát a rákészülés és a lefele út. Mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, egy meditáció. Én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Mi történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre? Hogy kell elképzelni?
6: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
5: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
6: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
5: Tehát van egy ilyen pont.
6: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
5: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
6: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Ez mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
5: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen, méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
6: Igen, aha. Na most, ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
7: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
6: Igen, úgy, és annyira állítják a kötelet.
5: Így ott eléred, igen, az alját.
6: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
5: Ott van egy búvár, nem? Ott
6: nincs,
5: nincsen.
6: Nincs,
5: senki nincs lent.
6: Senki, nincs
5: lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
0: Mondta rá, hát odállíthatnám
6: legalább.
5: Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren.
6: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
5: neki,
6: kell állni.
5: Neki folyamatosan dekompressziója
6: van. Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
5: az,
6: mit az
5: nullán, nullán igen, az kitágul, igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
6: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
5: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
6: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
5: rángásszerű
6: tud,
5: görcsök?
6: Igen, igen. Itt
5: a nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigéniai?
6: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
5: Aha.
6: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
7: Nyugi, majd.
5: Nagyon kemény.
6: Nem magyaráz, nem majd.
0: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén a kötélnek.
5: Gyere! Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
6: Az agy egy kicsit nehezebb
5: az
6: szerintem.
5: Az agymunka és a gondolat
6: tehát,
5: nehezebb.
6: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a
5: combod,
6: hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni probléma. Úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
5: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
6: Nagyon brutál izomfájdalom.
5: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
6: Igen.
5: Azt a minden. Itt ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
6: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt, 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
5: Miközben jöttél fölfelé.
6: Nem, már a lefele.
5: De még rutinból csináltad, igen, a mozdulatot, igen, te már halucináltál.
6: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizölt kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
5: Azt a mindenségét nekik. Fú, Arne. Nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
0: Igen, hagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
6: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35. Csak lefele? Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1-2, inkább 2 perc. El tudod képzelni?
5: Dehogy tudom. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kedbe váltad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
6: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántam volt, de...
7: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
5: hát
7: perc.
5: 10 perc, abba 10.
6: A női az 9,5 perc a női.
5: A férfiak 10 fölött vannak. Igen. A leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
0: Ezen még dolgozom kell.
8: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Határszemlék jönnek, kiemelten ellenőrzik majd a parlagfű elleni védekezést is. A termőföldek megfelelő hasznosításának és a gyomnövények, köztük a parlagfű elleni védekezés ellenőrzésének érdekében idén is megkezdi határszemlét a Heves vármegyei kormányhivatal földhivatali főosztálya. A hatóság munkatársai a következő időszakban többek között Egerszalók, Egerszólát, Bodony, Bükszék, Parádsasvár, Bekölce, Szúcs, Tarnalelesz, Mezőtárkány, Vizesabony, Heréd, Abasár, Gyöngyöstarján, Adács, Visznek és Tiszanának külterületein végeznek majd ellenőrzéseket. A szemlék célja annak vizsgálata, hogy a földhasználók eleget tesznek-e a termőföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettségeiknek. A határszemlék során a szakemberek ellenőrzik többek között a hasznosítási kötelezettség teljesítését, az esetleges engedély nélküli más célú hasznosítást, a műveltségi ág változásának bejelentését, valamint a parlagfűvel fertőzött területek felkutatását is. A parlagfű elleni védekezés továbbra is kiemelt feladat a földhasználóknak kötelességük megakadályozni, hogy a gyomnövény elérje a virágbimbós állapotot. Ennek elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít, mely növényvédelmi bírság kiszabásával vagy közérdekű védekezés elrendelésével járhat, számol be róla a heol.hu. Az Egriárási Ügyészség vádirata szerint két férfi tavaly november elején halottak napja idején tört be a Tarnaleleszi temető halottas házának mosdójába. A vádlottak az ajtót befeszítették, majd onnan leakasztották a fali hősugárzót, és azt az egyikük otthonába vitték. A lopás elkövetési értéke közel 20 000 forint volt, melynek nagyobb része megtérült. A járási ügyészség szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában jóvátételi munkaintézkedés alkalmazását, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottakkal szemben, tudatta az ügyészség. Másfél évtizede indult Heves vármegyéből a katolikus Karitász kertművel és népszerűsítő adományozása, már a országszerte 4000 család vesz részt a Zöld Előkertek programban. Az Egri Főegyházmegyei Karitász 47 településen osztott vetőmagot, a Pétervásárai körzet 8 településén kapták meg a paradicsom és a paprika palántákat, számol be róla a TVGR riportja. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is, 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat, hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar, ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Folytatjuk tovább beszélgetést Törőcsi Zsófiával, a Magyar Szabadüdős Búvársport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja a szerénység nélkül.
1: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
0: A világ legismertebb.
2: Kimondom életem először, hogy a világ, örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
0: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
3: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
2: Nem, van... egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit mások, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag,
1: de ahogy van hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
2: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát aha. Zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hogy mostanában nem hallottam.
3: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
2: Igen, valószínűleg igen.
0: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségében mindenben nem van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
2: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem, igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a célmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
0: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
2: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
0: az
2: vagy.
0: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
2: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
0: Tehát esik szét a mozdulatsor?
2: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese. Hogy milyen, aha. Igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
0: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
2: 40-en,
0: is.
2: 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
1: Aki szintén szabadtűrös.
2: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
0: Tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
2: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
0: aha, és ott, ha bár van, onnan már ő fölhoz.
2: Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
0: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy meg vagy jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
3: És milyen érzés az első levegővétel?
2: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen. Akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a víz felszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy kézmozdulatban.
0: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy. Igen, van egy, igen. És ezt nem mindegy, milyen sorrendben,
2: így
0: nem?
2: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
0: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mi a csipesz, mi amúgy, hogy mondod, így van.
2: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
0: És ha ezt, igen, láttam, hogy ez a csajárontja.
1: Összekeverted, akkor kész a 105.
2: És össze is kevertem most, most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy ám oké.
0: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és kiabálják neki, hogy csipesz, csipesz, csipesz, jel, jel, jel, mond, mond, mond, és a csaj megvan zavarodik, a finisről elrontja, és neki sem tudja elfogadni, piros kártya, vagy igen, nem tudom, piros Isten lapot kap, és rosszul, rossz volt a sorrend, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem visz egy százszor begyakorolt mozdulat.
1: Volt, érted?
0: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson,
2: hát,
0: nem?
2: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik amúgy, meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor, milyen sorrendben, mit kell
3: csinálni. Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
0: Igen,
3: nehogy derüljön, hogy készítették.
0: Igen. Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
2: Hát most per pillanat nem
0: nagyon
2: látom,
0: van a horizonton.
2: De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
0: És utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor, hol? Tehát azt mondod, hogy holnap 108 Fülöp-sziget, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
2: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Aha, vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy
0: hivatalos legyen.
2: Igen, hivatalos legyen egy ilyen merülés.
0: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
2: Hát meglátjuk, mert a 106-107, de hogy...
0: Jó, hogy itt már 110. méterenkénti haladás van nagyjából?
2: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
3: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rágyújtasztam. Hogy...
0: egy óriási havarba szívar azért, kubai szívar belefér. Az...
3: már meggyújtják neked, ide kim vagy.
2: A cigit és a vízkit a kezembe adják.
0: Igen, egy jó prosecco mindig lecsúszik.
3: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ki, ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
2: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy, vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de hogy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
0: hogy
2: mi történt, hogy nem vettem.
0: Ez egy jó nagy sok a szervezetnek, igen, meg az idegrendszernek.
1: Igen, jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
3: Szerdán sírsz egész nap, azt a csütörtökön merülsz.
0: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
2: hát,
0: választ előtt?
2: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
0: azt a mindenit.
2: Világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigetek. Aha. Ugyanezen a versenyen.
0: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
2: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
0: Az belátható.
3: A seggedben vannak.
0: Azt hittem, hogy egy 89-et.
2: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
3: A mononukleózisra?
2: Igen.
0: Az
2: egybel úszony, a delfin úszonyos.
0: Lefele.
2: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
1: És akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
2: hát
1: mondtad,
2: kiderül,
1: hogy...
2: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
3: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit
2: hát
3: könnyebb legyen? Vagy...
2: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam, mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén narkózis.
0: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózistól, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
2: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
0: Felhúzni nem tudnak.
2: De fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
0: ott
2: volt beszélve, hogy egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és, illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
0: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot. Tehát hogy hozzászoktasd az agyadat, meg a szervezetedet ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
2: Igen.
1: Aha. Jó egyébként?
2: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy
0: ott kavírnyászol valami, de nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
2: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
3: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
1: Nem fölfele akar menni le.
3: Igen, de neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg, hogy van még benne ilyen extrém terved?
2: Hát, biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
3: dolgozunk
2: fogott
3: rajta. Dolgozunk rajta.
0: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz, az van benne ebben a sportágban?
2: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
0: Aha.
2: Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
0: Emiatt?
3: Nem tudta felvenni a telefont.
0: Valahogy ez a szigeteki dolog, ez nem jött, viszont nem tudtam bejárni a munkahelyem.
3: Home office volt, és volt egy 100 méteren.
0: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban vagy.
1: Kirúgtak? De egy világbajnokot? Hát azért, hello.
2: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a videóda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
3: Mivel
2: meg...
3: foglalkoztál?
2: Én SAP tanácsadó voltam.
3: Az SAP-tól rúgtak ki?
2: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél.
3: Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az a nagy buli tavaly, ahol a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért ezt itt meghúzzuk alatt.
0: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
1: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
0: Mióta tudom a GGMC-t, és már megnyugodtam.
2: Ezt
0: már megtanulok. Hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne adj Isten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
2: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem én még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként ingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
0: Aha.
2: Tehát, hogy nincs az porondon, hogy...
0: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod eluralkodni, sem fizikailag, sem lelkileg, sem gondolatban.
2: Aha. Nincs olyan opció.
0: Iszonyat koncentráltság azért ez közben, nem?
2: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
3: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
2: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvisz.
0: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
1: Te adás után, hogy fekszel a kanapén.
0: Ahogy megülsz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzá.
3: A kobuda felé, és akkor mindig ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
0: sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
3: Plusz, hogy nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel.
0: Naponta.
3: Igen, minden nap. Így van.
0: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól, ez, nem?
2: Igen.
0: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció is.
2: Hát az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
3: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
1: Sajtunkert.
3: Turugudit.
1: Balatonszeret. Két Balatonszeret.
0: Most a
3: turastás. Borzasztó döntés lenne.
0: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi most mi a következő lépcsőfok?
2: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot. Aha, a Duna Arénában. Megnézem, hogy mi a helyzet.
3: Megy bántani a többieket
0: szerintem. Ezt a saját magad megdöntése a cél akkor valójában.
2: Igen.
0: Aha.
2: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
3: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad idővel tudod.
2: Hogy az egyik volt kollégám mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és hogy beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást. Hogy mondom,
3: kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
0: Igen, felhozott szabad tüdővel Balatoni keresén vagy bérhető. Ott üldögesz egy napfagyon egész drágossága. Ugorjon már földvára, beesett a gyereknek itt az aranynyaklánc.
3: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes.
0: Az, hogy a Balatonban jó a látótávolság, tudod. Tehát a transzos bárőt megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
2: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
3: Megyek neked safety búvának 3 méterre.
2: Jó.
3: Jó, ott foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
1: Mi már láttuk úszni vízben. Zseni.
3: Én is abban születtem.
0: Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Kiszabadulnál a városi rohanásból? Vár a megújult Piramis Pihenőpark Demjénben. Várunk csendes környezetben ebédre, vacsorára, vagy akár többnapos feltöltődésre tematikus szobáinkban. Gyógyvizes medencék, szauna, kül- és beltéri élmények. 7000 forintos fogyasztásnál egy fürdőbelépőt adunk ajándékba. piramispihenőpark.hu.
11: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
12: És ez még csak a bemelegítés.
11: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
13: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Munkaidőben is. És kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nemzetközi és hazai alkotók együtt különleges kiállításokat nyitottak meg Egerben. Kettős művészeti esemény várta az érdeklődőket a Krakerházban, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem végzős grafikus művészeinek diploma kiállítása mellett a nemzetközi mezőnyt felvonultató tipográfiai biennálé is megnyílt. A végzős hallgatók munkái május 25-ig láthatóak. A megnyitón Habil Csontó Lajos, az egyetem docense, a művészeti kar dékánya köszöntötte a vendégeket, míg a kiállítás orosz ispán grafikus művész nyitotta meg. Az esemény egy kiemelt pillanata volt a Maradj a pályán díj átadása. A diploma kiállítással egy napon nyílt meg a tipográfiai biennálé Eger is, mely május 14-e és június 6-a között várja a látogatókat. A tárlat a tervező grafikai képzést nyújtó hazai és nemzetközi egyetemek hallgatóinak és oktatóinak tipográfiai munkáit mutatja be. A szakmai párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok erősítésének jegyében. A kiállítás különlegessége, hogy több ország művészeti felsőoktatási intézménye is képviselteti magát, Kassától Krakkon és Katowicén át egészen az Egyesült Államok déli Springfieldig, olvasható a heol.hu weboldalon. A gyöngyösi rendőrkapitányság munkatársai május 14-én reggel Gyöngyösön fogtak el egy 57 éves helyi lakost, aki a jogerős bírósági határozat kihirdetése óta bújkált a hatóságok elől. A nő ellen emberölés miatt adta ki elfogató parancsot, olvasható a polisz.hu weboldalon. A gyöngyösi rendőrkapitányságra állították elő a nőt, majd büntetés végrehajtási intézetbe szállították. Az egri járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon. A férfi 2025 nyarán motorcsónakkal közlekedett a Tiszató Porosztó közeli szakaszán. A csónakban több utast is szállított. A sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan közlekedett. A vádlott áttért a menetirány szerinti bal oldalra, figyelmetlenségéből adódóan az egyik kajak jobb oldalának ütközött, erre az felborult és a sértett a vízbe esett. A vádlott észlelte az ütközést, ennek ellenére tovább haladt. A vád tárgya vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével, halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának büntette, az egri járási ügyészség vádiratában pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is, 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, észak-keleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat, hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar, ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter! Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Hey, és itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
5: Nem lesz fotó.
4: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőversenyt csinálni az első sorban.
5: Nekem?
4: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
5: Hello?
6: Van.
4: Ott van akarás, azt látom. Ezt a mindenségit neki.
5: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van akarás.
6: Van már minden.
4: Egy fotó? De nézd!
5: Megvan már minden.
6: Egy forralatot hozzon valaki.
7: Csinálhatunk még egy képet, Balázs.
4: Tessék?
7: Csinálhatunk még egy képet.
4: Na ne csinálj.
7: Gyere!
4: Igen, minden.
5: Már csináltál minden. Vele?
7: Egyet, de a barátnőm nem.
4: Szegény. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy azt a
6: mindenségnek. Jó, hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert...
4: Igen.
7: Dolgoznék még mindig Győrbe.
4: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
7: Mosomagyaróvár.
4: Mosomagyaróváron. Hát mi is, az nem jó?
6: Óvár.
4: Az nem oké? Óvári vagy?
7: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
4: Micsoda, ha itt dolgoznál Győrbe? Ja, hogy akkor este szabad lenni, arra gondolsz? Aha, picit rámerős felállzó, de oké, lehet ezt így is csinálni.
5: Konkrét céljai vannak.
4: Most minek lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova nincs időben, meghalunk nem sokára.
6: Én ezt a módszert felismerem, navos.
5: Nyomulós. Igen, ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezz meg, hogy
4: ennyi.
5: Mi? Ugye? Az gyerünk.
4: Mit csinálsz este? Igen, te is. Igen,
5: mehetünk, de nem.
4: Megyünk, ne húzzuk az időt. Meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé, nem?
7: Motorozol meg minden, tessék? Tudod, motorozol meg minden, ki tudja.
4: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát rendes vagy, motorozol, ki
6: meg
4: tudja.
6: Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
4: Igen, előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol a tóváról, mit csinálsz?
7: Pincér vagyok.
4: Azt a mindenit, igen?
5: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé, azért?
7: Ja.
4: Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen nap van ma?
5: Hétfő!
4: Hát ki ünnepli ma a születésnapja? Halljuk hangot! Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös, gyűri kis ünneplése.
5: Júj, de szép torta!
4: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapodon.
5: Nagyon köszönöm, hogy megjegyezted!
4: Boldog születésnapot, Feri!
5: Nagyon köszönöm! Nagyon szép arany motor van a tortámon. Milyen ízű?
4: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
5: Happy birthday!
4: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
5: Nem lehet, hülye vagy!
4: Ja, ezt nem lehet elfújni.
5: Most na, refrén, jön, gyerekek! Az, hogy...
4: Happy birthday!
5: Kiégett az ingem!
4: Happy birthday, Feri!
5: Ez az.
4: Mostantól kezdve...
5: Bácsinak szólíthatsz.
4: A bácsi megszólítására Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
6: Harap bele, Feri!
4: Így van.
6: Kerüljük az oldalába.
4: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat,
6: és
4: jó?
6: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
5: Nem, ne kerüljük!
4: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
5: A következő 65.
4: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságod lehet Ferinek, mit kívánnál, hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közszégeket. Egy dolgot kívánt, mit kívánnál?
5: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a szerelmet.
4: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
6: Erősebb fogzománcot.
4: Kevesebb szuvas fogad.
5: Nagyon hát, jó, amit... jó inkontinencia bekeltek.
4: Mi egy jó kívánságot, lehet mostantól ezzel mindenki mond egy
7: nem
4: jó kívánságot.
7: Nem gondolkoztam ezen.
4: Ez a kívánságot Ferinek.
5: Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
8: Sok 100 000 kilométer, balesetmentes kilométer ki.
4: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet. Ezt elhiszed, ilyen kívánság.
5: Várjál már, ő a polgi haverja.
4: Balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a szárnak egy gyerekek.
5: Na jó, te is kívánhat.
9: Ugyanezt akartam mondani.
5: Hagyjad már!
10: Máté vagyok, és igen, Michelin csillagot.
4: Michelin csillagot!
5: De drága vagy!
7: Figyelj!
4: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
5: Nem is bizonyám! Hát nem is kell.
6: Figyelj, arany már nem marad, össze fog jönni.
4: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek van mi kívánsága?
6: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
4: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Ketten is érkezik.
5: Ő nagyon jót fog mondani.
4: Jön a kívánság. Figyelj, igen.
9: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
4: Azt a mindenit, de ki találtad ezt! Dúshaja csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várjál, ott még egy barna napszövegben lány, te még neked volt egy kívánságot? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen? Te kis túlvezérel, gyere
5: na,
4: ide.
5: Gyere.
4: Ott, picit.
5: Nézd, igen, a barátnője súgja, miért nem mondod te?
4: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
7: Jó, én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
4: A Balázs kedvencőt, amitől fostam egy hétig, ez
5: igen,
4: az?
5: Igen, szerintem tényleg? Igen.
4: Hát haver, nagyon ezt megcsinálom neked, a trojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
5: Na mondjad, kicsim, te mit kívánsz
4: mi a kívánság?
11: Inged a tösszene piszkolja.
4: Jaj,
5: nagyon kedves vagy, hát igen, ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl május 11-én.
4: Milyen durva van az, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
5: Az jó, az jó sikerült gyerek, szívesen vállalom.
4: Mi a kívánság?
9: Sziasztok, ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
5: Ú, ez
4: gyerekek, komolyan mondom.
5: És rejtett üzenettel, érted, meg van csinálva.
4: Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, és azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek, hát nem is szexel már. Nincs veszélyben.
5: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
4: Morogtál álmomban.
6: Lelkezés közben furcsán jött ki.
4: Na jól van, gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
5: Akkor gyerünk.
4: Hírajátékunkhoz. Üljen nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, az érez, dapozzál, figyelj, intézzük,
6: amúgy most
4: pont ezt
6: a 15 perc D-vitamint szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
4: Azért, napozgassál, hogy intézzük.
6: Hány faktoros napvidőt kellettem felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
4: Igen.
6: Elmondanám nektek, hogy... hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
5: Ha így van, tehát... és lesz.
4: Kelj fel is járni. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van. Te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól
5: mi
4: van, oké. Okay.
5: Várj, mi ez, mondja?
12: Pálinka.
5: Körte pálinka.
4: És ezt Feri, én is ittam belőle.
5: Te fontad.
4: Hallod? Vigyázz, mert nem látok azóta, csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
5: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
12: Akkor jó.
4: Egyébként nagyon finom.
12: Ezt kívánom színapodra.
4: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, itt a mellett.
5: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért jó. Annyira mellé ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
6: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
4: Kocincsál már egyet, Feri,
5: jó,
4: tényleg
5: rendben
4: ilyen puha. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg rendben van.
5: Boldog.
4: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de teljesen
5: jó. És te vagy a Márk? Nagyon jó.
6: Amíg Feri megisz, elmesél neked Balázs.
4: Igen.
6: Fogod szeretnek.
5: Isteni.
4: Tényleg jó egyébként.
6: Új Facebook csoportot.
4: Igen.
5: Nem, tényleg jó pálinka.
6: A Nyestel Küzdők Facebook csoportját találtam meg.
4: A Nyestel Küzdők Facebook csoportja?
6: A Nyestel Küzdők.
4: És az micsoda? Ott mi történik?
6: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy... hát megpocsékolják őket.
4: Az antennákat?
6: Azt a picit.
4: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulról, megrágják. Igen, de azt
6: csinálják, hogy oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak ki a Facebook csoportban, oda mennek, és a kis fenekük
5: hozzádörgölik,
6: megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
4: Hogy szeretkezzenek az antennával.
5: Egy antennát nem lehet megpocsékolni.
4: De várjál, de nem magas az inger küszöb azért, figyelj, a nyesteknél.
6: És ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek.
4: Igen?
6: Tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt, most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorház tető alá, és begyűrködte
5: persze,
6: a motor.
4: Persze, és cilinderbe volt, és elszívott egy szivart. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, egyszer nekik olyan csoportokat olvasol.
6: Mutatom a képeket arról, hogy egy szál kolbászt vesz neki, és konkrétan az, hogy talált valahol a nyest egy szál kolbászt, és bedugta a motorba.
4: Igen, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorház tetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még egy tényleg ott a kolbász.
6: Fullos, de nem, tehát
5: de az
6: szál,
5: betette valaki.
6: Egy full szál kolbász.
4: Begyűrte alulról, várj, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
5: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagy legyen.
6: Igen.
5: Éjszaka mitől csillog?
4: Ezben nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
6: A holdfényt.
4: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsijára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
6: Mennyi volt
4: nem...
6: az összintelligencia szintje a társasházban?
4: Hát nem volt egy okos ház, ahol laktam. Tehát, hogy... és én voltam a legokosabb, várjál.
6: Csoport aljája? Előző alkoholista volt, és fél az üvegektől.
4: Igen, igen. Traumatikus élménye van a fél literes pálinkás üvegektől, ezért
6: nem én voltam.
4: Nem én csináltam,
6: de azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzzön, amik hát ugye alapból szagosak.
4: Hát, jó. Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsijában, és ha hátra nyúl, 4 napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, 6 napos banánokat fogyasztok a közlekedési
6: de
4: dugóban.
6: De nincs is nyest a kocsimban, ezt szeretném hozzátenni.
4: Igen,
6: na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Ha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
5: Mindent a nyestekről.
6: Én leszek a Ráskó Eszter. Nyestek trütkója.
4: Benn van valaki ebbe a csoportba? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd
6: mondom,
4: meg.
6: Nyest ellen csoport, az a neve. Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
5: Még nem. Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
4: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, mert nem tart. Igen, így, hogy már így, éreztem, így, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg tudod, ilyen keményebb részeket. Csak igen,
6: azt hiszem, van benne egy réteg bilagit.
4: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, úgy láttuk a különböző rétegeket.
3: És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egerbe látogattak a budaörsi kert barátok. Indul a szezon a Tiszatónál. A heves a Jászlánykonszolnok és a Borsodaba Új-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság Tiszatavi régiós közbiztonsági koordinációs bizottság égisze alatt tartott szezonnyitó értekezletet Poroszlón május 14-én. A rendőrfőkapitányságok lassan közel két évtizede hangolják össze a turisztikai idény rendőrszakmai feladatait. Az értekezleten elhangzott, hogy a régió nem csupán hazánk egyik legkülönlegesebb természeti kincse, de olyan közösségi tér is, ahol az ember és a természet harmóniája, a vendéglátás kultúrája, valamint a biztonság iránti közös felelősség találkozik. Az értekezleten résztvevők kiemelt prioritásként tűzték zászlajukra az idény rendészeti feladatain kívül a természet és környezetvédelmet, a vagyonbiztonságot, a bűn és baleset megelőzést. A bizottság ezévi elnöki feladatait ellátó Csetneki Zsolt rendőr alezredes, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese a szezonra vonatkozó munkaterv részleteit is megosztotta a tagokkal. Az értekezlet előjárója dr. Töreki Sándor rendőrvezérőr, nagy rendőrségi főtanácsos, bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettes pedig ismertette a turisztikai idénnyel kapcsolatos feladatszabást. A szezonnyitó értekezlet tagjai reményüket fejezték ki, hogy a Tiszatóhoz látogatók idén-nyáron is bűn- és balesetmentesen tölthetik pihenésüket, írja polisz.hu weboldal. Ezúttal a budaörsi kert barátokat lát a vendégül városunkban az Egri Kert Barátkör Egyesület. A pénteki program során először a belváros nevezetességeit ismerhették meg a résztvevők, délután pedig szakmai beszélgetésen cseréltek tapasztalatot, számol be róla a Téli Eger riportja. A büntető törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás véget, védekezésre képtelen, illetve bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes, személytől veszel, büntet miatt egyébtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy férfi 2026. februárjában bement nagymamája Bélapáti otthonába, és az alvó idős hölgy párnája alól vett ki 60 ezer forint készpénzt. Az Egri járás ügyészség kifosztás büntette miatt egy hónapon belül bíróság elé állította a fiatalkora ellenére büntetett előéletű férfit, vele szemben szabadságvesztés elrendelésére és közügyektől eltiltásra tett indítványt. A járásbíróság ítélete az ügyészség indítványával megegyezik. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén. Több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is. 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok. Északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet. Ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható. Máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar. Ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok. Esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Drága Sopronyak, nagyon kitartóak vagytok. Komolyan mondom, tényleg nem hiszitek el. Figyelj, egy hónapot vagy egy fél évet ugrottunk az időjárásra. Tegnap szikrázó napsütés, jó idő, ma mínusz 10 fokkal van hidegebb, és brutál szél, de a Soproniak kitartanak. Olyanok,
1: mint
0: az
1: egy pulóvert hoztam volna, már kínálnék köztetek, de...
0: De így... Ezt, mint én mondtam volna pár éve.
2: Ez gyerekek, ez miattunk van, hogy egyébként itt is jó idő volt tegnap? Aha.
0: Valaki
2: meg vagyunk átkozva.
0: Meg vagyunk átkozva, de várjál, valami van Sopronnal, mert valaki tegnap, vagy egy hallgatónk, vagy talán Gábor, vagy nem is tudom, de megállapított, hogy bármikor jöttünk Sopronba az utóbbi évekbe, ott figyelj, ott mindig hideg volt. 3 éve voltunk itt utoljára, talán, ha jól számolunk.
2: Vagy szakadó lehet, eső.
0: Itt szakadó eső, olyan hideg, hogy megőrülsz, hát valamiért Sopronban mi nem tudunk jó időt
1: hozni. De a Volt Fesztivál is ezt tudja, azt mondják, hogy akkor mindig esik, amikor Volt Fesztivál.
0: Volt Fesztivál, és mindig hideg van?
2: Jó. Ez igaz? Így viselkedtek velünk, akkor nem jövünk többet.
0: Ha ezt tudjátok,
2: ezt akarjátok?
0: Igen.
1: Ugye én már nagyon sok mindent tettem azért, ne gyertek, azt mindig jöttek.
0: Igen, mindig. Ezzel mi van? Szeretjük a Soproniakat, és ők is szeretnék minket. Egy nyakbaakasztóért képes vagyok bármire. Itt vagyok kék pulóverben. Itt vagyok kék pulóverben, azt írja.
2: Na, akkor nézzük a bármit.
0: Igen, ránézve.
2: Inkább hozok egy nyakbaakasztót.
0: Kicsit felirreményekedett, hogy csaj vagy, de itt, hogy megláttad, hogy férfi vagy, így az ott is vagyok.
1: Ufószakértőket?
0: De, gyerekek, hát várjátok, komoly ufószakértők vannak, van. Ugyanis kiderült, hogy Denis Kelenföldi a 11. kerületben lakik, hát, közel Kelenföldhöz.
2: Mondd, hogy látta. Mondd,
1: és
2: hogy
1: ő már látott ufót, össze tudja hasonlítani az ufókat egymással.
0: Igen, ugye beszámoltunk itt egy nagyon fontos hírről, mi szerint Kelenföld lázban ég szombat óta, ugyanis földön kívülieket láttak az égbolton. Érted? Mennyire kész lehettek ott Kelenföldön? Tehát ott láttunk, ahogy írtam, ott láttunk elég durvá dolgokat.
1: Mennyi ott a károsanyag kibocsátás?
0: Hát ott nagyon sok, meg a károsanyag fogyasztás is a Kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
1: Elkezdett érdekelni Kelenföld.
0: Igen, Kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
1: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka, mit csinált volna?
2: Föllép.
0: Hát fellép. Hát
2: ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál-e róla.
1: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy, inkább igen. Pénteken, meg hétköznap.
0: Válogathattok?
1: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk. Nem,
2: szombaton senki nem hívja őket, érted?
0: Szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert mi itt van velünk, ami UFO szakértünk. Hello Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia Denis, ciao.
3: Idegen civilizáció és űrlékutatás adott bázis.
0: Na, mi újság van?
3: Mi a helyzet, gyerekek? Itt láttatok a szomszédban? Milyen objektumot? Hogy nézett ki? Hány órakor?
0: Mondom neked a pontos adatokat. Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben és Kelenföld fölött. Megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt. Nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
3: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy azon délután, nem volt friss az áru. Figyelj, nem, ezt nem láttam, de én egy éve, nem, másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmit, de léteznek, vannak gyerekek,
1: Denis,
3: én teljesen azóta rajta vagyok.
1: De tudod, hogy ezek téged keresnek?
3: Hát lehet amúgy, lehet, van egy kitartozásom amúgy.
0: Igen, van egy komolyabb
1: tartozás. Ott pont, ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
0: Igen, de várj, mit láttál másfél éve? Az mi az a sztori pontos, amit Eszter elmondott?
3: Hát jöttünk neked... haza Makóról, fellépés volt, teltház, vastarsos, nem ez a lényeg. Jöttünk,
2: plusz az italok, ugye? Plusz az italok.
0: Dupla teltház, igen.
3: Ugyanígy csoki van állítva, és banánpár a feladó, de ezt most nem bevom. És figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton, 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés.
0: De nappal látom, vagy éjszaka? Nappal vagy éjszaka volt.
3: Éjszaka, 22 óra. És az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Meg sem mozdult, és figyelj,
0: de tudod, hogyha te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül.
3: Igen, de nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Ez, az egy különbséget tudok tenni.
1: Jó, milyen színű volt?
3: Hát ilyen kék fényben úszott az alja.
2: Azok és a teteje?
3: Azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
0: Fénysugár, fényalább, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
3: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt valami egy közel 50 éves fehér férfi.
1: Ez nem segít a helyzetedet.
2: Na most, ha ő a Lovász Laci volt, akkor az minden.
3: Igen.
0: De ő is látta?
3: Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskor miatt, úgyhogy lehet,
0: hogy ő tönkretette a Gábor már évek alatt a buzát. elég sokat, idegileg ő már mindenbe UFO-t látott. És akkor mi volt? Alámentetek, vagy szembe kerültetek egymással? Vagy mi lett a sztorival?
3: Egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
1: De lovász is, vagy csak az UFO?
3: Nem, csak az UFO, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy órát.
2: Próbálta fölvedni veletek a kapcsolatot?
3: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy oda.
1: Tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat,
0: mentél volna.
1: Sírt volna, ezért magzapózva zokogott volna az anyósul, és hát, hogy nyomjad neki, Denis, adjuk már.
0: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás?
3: Abszolút. Igen.
1: Tehát nem egy Szent János bogár volt a szélvédőn.
3: Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül. Agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most
1: figyelj,
3: mi az, amit látsz.
1: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
0: Igen, egyszerűen nem értjük, hogy miről beszélsz, érted? Egy sokkal zajnak, csak ülünk és nézzünk előre, nem tudjuk felfogni.
1: Állok, és nem tudom felfogni.
0: Igen, és akkor ültetek ott a Lacival egy órát csöndbe? Utána?
3: Nagyjából igen, amúgy se túl sokat beszélgetünk.
0: Amúgy se volt egy aktív társalagás a Lacival, igen. De akkor ez annyira, de annyira megrázott benneteket, vagy miért?
3: Igen, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy így tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyarázatot. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató volt. Aha. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
0: Ez nem Makó környéke volt? Makó?
3: De ez abszolút Makó
0: környéke. Azt mondják, hogy ott van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
3: Nem, Balázs, nem azért, azt nem, tehát, hogy, na, ezt, igen, ez többen...
2: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
3: De ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus. Még ez volt ez a kettő.
2: Nem lehet, hogy a makói víztorony ment utánatok?
3: Nem.
1: Adtál mindenkinek autogramot, aki kért?
3: Nem nagyon kértek, adtam volna, ha lett volna rá igény.
0: Jó, de én érzem rajtad, hogy ez téged megváltoztatott ez az élmény, hogy ez egy ilyen szakrális találkozás,
3: Nem mondanám, hogy megváltoztatott, inkább azért azt, hogy gyerekek, tényleg olyan nagy ez az univerzum, ez a világ, minden, itt bármi lehet. Hát most akkora nem ez az egész mindenség, hogy elképzelhetetlen, hogy csak mi legyünk. Tehát, hogy ez megerősítette bennem abszolút.
2: Ez igaz, ezt el is tudjuk
1: fogadni. Nekem fogadni. Már az is ki van mindenem, hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogy már így nem,
2: Figyelj, van a kerületben telefon mellett közvetlenül egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtuk?
3: Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, azt magad, azt nem tudom hova tenni.
2: Igen, de senki.
0: Azt többen nem tudják hova tenni.
1: Ezért azt mentek megnézni.
3: Igen, és ha még erre jönnek az UFO-k, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól így. Ez az egy furcsaság valamit pont.
0: Te és a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy Denis, hülyeség, ez biztos nem az volt? Vagy
3: nem, ő is teljesen, tehát abszolút ő is ugyanebben van. A mai napig, amikor felidézzük, nem tudjuk.
0: Ott jött rá, hogy föl akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemások, bement a Gáborhoz, megvilágosodott, segbe rúgta.
2: Gábor, én UFO-t láttam, itt a
3: még egy évet marad.
0: Még egy évet aláírok.
1: Azt írják a hallgatók, hogy navosok voltak.
0: Igen. Nem lehet, hogy az USB-kábel bedugva hagytátok, és azt tükröződött a szélvédőn?
3: Nem, gyerekek, azért ennyire nem amatőrben, nem. Figyelj, ezt most bárki lehet ezen, nem lehet, mi láttunk akkor ott valamit, ebbe biztos vagyok.
0: Jó, hát ez figyelj, ez tök menő azért, ez nagyon.
1: Engem miért nem viszel soha ilyen utakra, Denis? Még sosem láttam veled semmit. Na, ez most akkor...
3: Na, majd elmegyünk, akkor elkocsikázgatunk, átaláltunk valamit.
2: Akkor megmutatjuk neked, mi az igazság.
1: Most már legyen már valami, mindig csak a Lacival.
0: Jó vagy egyébként? Minden oké?
3: Okay? Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
0: Minden király, minden abszolút. Sopronban vagyunk, fúj a szél.
1: Vagy nagyon meleg van, vagy nagyon hideg, ezt még nem tudjuk eldönteni.
3: Kitelepedésen vagytok, na.
0: Kitelepedünk, így van. Játszunk és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk.
3: Gyerekek, áradjon.
0: Hülye vagy, már véget érted.
2: Már most hova kampányol?
0: Már most hova kampányol? Hülye vagy, az elkéteni kellem.
2: Erről már lecsúsztál.
3: Annyira benne vagyok, gyerekek, hát én ezzel kelek, ezzel fekszem.
0: Reménykedsz egy-két céges buliba, vagy mi van?
3: Nem, az amúgy is, az amúgy is jött. Amúgy is.
1: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
3: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségben úgy van.
2: Intézzük.
1: A Karinti gyűrű közeledik a lakások felé.
3: Egy csádira vagyok.
0: Há, valami esély egyenlőségében azért nem lennél rossz. Tehát, hogy...
1: Humorügyi minisztérium.
0: Humorügyi minisztérium és esély egyenlőségében ott valóban.
3: Egy, vagyok rá. Vagyok rá.
0: Igen, illetve igen.
3: Havi nettó 5 ér gyerekek, ha van ilyen szójatok.
0: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz, hogy szója.
2: Várjál, számlás vagy?
3: Hát az attól függ, de lehetek amúgy.
2: A muszáj, akkor igen.
0: A körútú giroszosok szakszervezetének elnökek.
3: Jaj, ez a giroszos, ez 10 éve is szar volt, de mi jó, hogy mindig ezzel is.
1: Denis, el
3: tudom nekem mondani, hogy... jó szórakozó rajta, Balázs.
0: Én imádom.
1: A semmi nézünk, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom.
0: Jó van, Denis, csókoltatunk, vigyázz magadra, akkor ölelünk.
3: Puszi nektek, gyerekek.
0: Puszi. Csáu, csáu.
3: Banán párlat, szevasztok.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen! Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
9: És ez még csak a bemelegítés.
8: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
10: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
11: Jól. Tiéd?
10: Enyém is.
11: Hirdeted?
10: Hirdetem.
11: Én is.
10: Rádió 1.
11: Igen, te is.
10: Én is a Rádió 1-en.
11: Akkor jó.
10: Akkor együnk egy fagyit.
12: Fagyiszt te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
13: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
14: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
15: facebook.com/Rádió 1 Eger.

és 2 között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

0: munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1! Az 50. Hol?

0: Ez a Top 50, mutatom a további sereghajtókat a listán. Taylor Swift újdonságát Alex Warren követi a 46. helyen, az Ordinary-vel. Ötödik lett az imént hallott blondis dal, a Never Walk Alone. 44. Kygo, Ava Max és a Whatever. Cigálától, Jacksonitól, a Riptide, a 43.
1: Rádió egy Top 50, a 42.
0: A Save Me Tonight, Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól március elején jelent meg, de az énekesnő és a DJ közönsége már hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt hallhatta a bulikban, csak sokan nem tudták, hogy egy készülő zenét hallanak. Jennifer Lopez már 2025 nyarán a World Pride Fesztiválon becsempészte a szettjébe, aztán végig énekelte a Las Vegas-i showjában is. Nálunk a Rádió egy Top 50-ben a 42. Tedik lett, azt mondjuk, mint

mentor lett a The Voice német kiadásában a korábbi évadban, ezzel egyébként rekorder is lett. Meglepően fiatalon lett ugyanis coach. A The Voice-ban általában idősebb veterán előadókat hívnak zsűritagnak. Kamrád most 29 éves, és ez tőle a Hug Yourself, ami a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és a 37. helyen álló Katy Perryt David Guetta és Alesso követi. Never Going Home Tonight, 36.

0: Rádió 1 születésnapi fesztiválján Cyril mellett Samfeld, Accent és a Switch Disco a színpadunkon, meg a Rádió 1-es DJ-k természetesen. És most is Cyril jön a folytatásban, a Sound of Silence remixe a héten a 29.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, Moi, Slaga, next.

0: És itt a Rádió 1-en a Top 50-ben Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again. I've been waiting for the sunshine, it's been a long
1: time, I've got an appetite, oh. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.
3: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
11: És ez még csak a bemelegítés.
10: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
12: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az ExCobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/ExCobra monitoring oldalon.
13: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
14: Nézzük meg a pizzákat!
13: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
14: Intézem, a vacsora megrendelve.
13: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
15: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
16: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
15: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
16: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
15: Te megnézed?
16: Hát...
15: Legalább szép lett?
16: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
15: Csukott szemmel.
16: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
17: Nem jöttek. Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
0: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
18: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50. Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. A

0: time.
1: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc slágerlistája, ami után a játék folytatódik. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy világsztár.

0: És akkor most a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárja Samfeld azzal a dallal érkezik, amivel az elmúlt hetekben sok-sok hallgató jutott be a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, és még egyszer jelezném, a top 50 után ez a játék folytatódik, a Heart Like Mine is lehet nyerő dal. Samfeldtől ez a 24.
1: What's up, I'm Samfeld, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Itt a Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ladari, 22. Joe Corytól a Be Alright. Mezzaszári, Hugo, Sonic és az It Feels So Good.

0: Rádió egy top 50, a 18.
1: A New Religion, Faithless-től és BB Rexha-tól, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rexha ugye sikeres dalszerző, ő írta például Rihanna-nak és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rexha viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a

ez a Rádió 1, ez a Top 50, és a Top 10-ben van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Accent, ami egyébként eredetileg mint formáció működött 1999 óta, eleinte mint duó, aztán boybandé alakult, ma pedig már gyakorlatilag egyszemélyes a projekt. Accent stílusa, dance pop, eurodance, rádióbarát, slágerek. Accent jövő hét vasárnap a meghívásunkra a Budapest Parkban lép fel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dal tőle a 8. A Don't Leave.

Nem mindig volt sikersztori. 2018 környékén hajléktalansággal és drogfüggőséggel küzdött, de rájött, hogy ez nem mehet így tovább, úgyhogy visszatért a családi farmjukra dolgozni. Rendbe tette az életét, egyetemi ösztöndíjat szerzett Darwinban, ahol

itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztiválja előtt. 2026. 20. hetén mutatom, hogy hogyan alakul a Top 10. 10. lett Lady Gagától az Abrakadabra. Loi és a Get Lucky a 9. A jövő hét egyik nagy fellépője Accent, Szerával és Misha Millerrel, valamint a Don't Leave-vel a 8.

él, Ed Sheeran kamerájához a remix a hatodik. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ötödik. Az olasz DJ Hypeton, Norma J. Martinnal és az Out of My Head-del a negyedik. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, harmadik.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A nyárslágere, a Sugar Daddy, Tóth Abigaillel és Accenttel, akik jövő hét vasárnap ezt a dalt élőben előadják a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Május 24. pünkös vasárnap. Szeretnénk ott mindenkivel találkozni. Úgyhogy tessék ezután is figyelni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjait és az ő dalaikat, mert páros belépőjegyeket érnek a jövő heti buliba. Hölgyeim és uraim, a heti number one, Tóth Abigailtől, Accenttől,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor.

0: 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jusk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
9: És ez még csak a bemelegítés.
8: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
10: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
11: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
12: Nézzük meg a pizzákat!
11: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
12: Intézem, a vacsora megrendelve.
11: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
13: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
14: Szia Laci, sajnos tudok.
13: Ennyire azért ne legyél lelkes.
14: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
13: Ja, hát nem hirdeted?
14: De, online állandóan.
13: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
15: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Egerbe látogattak a budaörsi kertbarátok. Indul a szezon a Tiszatónál. A Heves, a Jász-Nagykunszolnok és a Borsodaba Ujzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság Tiszatavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság égisze alatt tartott szezonnyitó értekezletet Poroszlón május 14-én. A rendőrfőkapitányságok lassan közel két évtizede hangolják össze a turisztikai idény rendőrszakmai feladatait. Az értekezleten résztvevők kiemelt prioritásként tűzték zászlajukra az idény rendészeti feladatain kívül a természet és környezetvédelmet, a vagyonbiztonságot, a bűn és baleset megelőzést. A szezonnyitó értekezett tagjai reményüket fejezték ki, hogy a Tiszatóhoz látogatók idén-nyáron is bűn- és balesetmentesen tölthetik pihenésüket, írja polisz.hu weboldal. Ezúttal a budaörsi kertbarátokat lát a vendégül városunkban az EKRI Kertbarátkör Egyesület. A pénteki program során először a belváros nevezetességeit ismerhették meg a résztvevők, délután pedig szakmai beszélgetésen cseréltek tapasztalatot, számol be róla a TV Eger riportja. A büntető törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett védekezésre képtelen, illetve bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes, személytől vesz el büntet miatt 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy férfi 2026. februárjában bement nagymamája Bélapárdi otthonába, és az alvó idős hölgy párnája alól vett ki 60 ezer forint készpénzt. Az egri járási ügyészség kifosztás büntette miatt 1 hónapon belül bíróság elé állította a fiatalkora ellenére büntetett előéletű férfit, vele szemben szabadságvesztés elrendelésére és közügyektől eltiltásra tett indítványt. A járás bíróság ítélete az ügyészség indítványával megegyezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Szabikorom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Május 16-a van, és bármennyire is esőre áll az idő, vagy esni fog, a folytatásban jó a hétvégi hangulat szerintem, úgyhogy nem cserélnénk senkivel. Ferenc Norbert kettőig a mikrofonnál, úgyhogy pihengessünk, lazulgassunk, és a kikapcsolódás mellé a jó zenék is kellenek, úgyhogy a Daily Mix ebben az órában is indul. Már is átadom a terepet Lady Gagának, előtte pedig jön Miley Cyrus a Flowers-el. We

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: back.
1: Szajkrom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nézzük, mi újság az utakon. Úton folyó munkálatok is vannak, emiatt ugye, ha nem is dolgoznak éppen, a sávszűkítések, lezárások, ezek aktualitások, úgyhogy emiatt lehet kisebb nagyobb torlódás, de azért jó hír az, hogy hétvégi a forgalom. Én nem kaptam most arról jelzést, hogy kilométeres dugó lenne bárhol a városban, úgyhogy jó ütemben lehet autózni, viszont megint mérnek az ipari parknál itt a városban, a Kistályai úton, arrafelé gyakran szoktak sebességet mérni, ne száguldozzanak, tartsák be a megengedett sebesség határokat. A folytatásban is várom a közlekedési infókat, az autósoknak pedig már is érkezik David Guetta és a One Republic közöse itt az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Cyclone Radio egy csak igazi mai sláger, mert nem lett erős a hétvége időjárásunk szempontjából, de nagyon nagy szükség van a folyadékra, a csapadék utánpótlásra a földeken, úgyhogy nézzük úgy, hogy erre most biztos, hogy nem sokat tudtak volna már várni a növények, úgyhogy az utolsó percekben érkezett ez az égi áldás. Egyébként meg a májusi eső úgyis aranyat ér, és lehet azért még benti programokat is tervezni, majd nem sokára a következő órában hozom. Fázni meg egyébként nem fogunk annyira, a mai napon 24, holnap már csak 19 fokot mérhetünk majd, de éjjelre sem hűl a levegő 10 foknál idegebbre, úgyhogy 15-10 mm ezek a számok, amiket látok így a hétvégén. Hát sok olyan program van, ami azért biztos, hogy nehezebb lesz majd így az esőben, mármint megtervezni, megszervezni. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy mielőtt elindulnának bármilyen programra is, azért nézzenek rá, és vagy hallgassanak engem, és akkor megmondom, hogy azt a programot esetleg az eső miatt elhalasztják-e majd. Na, hát a folytatásban pedig akkor, ha esik, ha fúj, a jó zenék itt vannak a 101.3-on, Lloyd dalával megyünk tovább, jön a vidám

Szalikon Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy szemfelt neve ismerősen cseng a Rádió egy hallgatóinak, aki 1993-ban született, egy holland DJ, zenei producer és vállalkozó, a Tropical House egyik legismertebb alakja. Nálunk hazánkban is jelentős a népszerűsége, több fesztiválon is fellépett már, és nagyot ment a Summer on You, vagy a Crying on the Dance Floor. Ezek a dolgok egyébként kifejezetten népszerűek nem csak a fesztiválokon, hanem gyakorlatilag itt a rádióban is. Most pedig akkor jön egy újdonság szemfeltől, ez a Memories.

0: Szalik Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely tartunk egy nagyon picike kis szünetet, amíg meghallgatjuk a friss híreket. Szabó Gábor ugyanis itt van már, és megosztja velünk, hogy mi újság van a városban, Eger és a környék legfrissebb híreivel érkezik. A hír összefoglaló után pedig visszavárok mindenkit, méghozzá jó pár programajánlattal Egerből és a környékről, úgyhogy remélem, hogy velem tartanak majd. Ed Sheeran folytatja a zenék ritmusát. Azizámmal megyünk tovább, nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Színes programokkal várta a gyermekeket az Éfóész Egri rendezvénye. Bűvész is fellépett a gyermeknapi majálison. Vidám programokkal, versenyekkel és bűvész bemutatóval telt a csütörtök délután az Egri Civil Közösségek Házában a gyermeknapi majális több intézményből érkező gyermek számára nyújtott felejtetetlen élményt és közösségi programot. A rendezvényre 7 intézményből érkeztek ellátottak. Az udvaron zsíros kenyérevő verseny, kézműves foglalkozások, sportbetélkedők várták a résztvevőket. Radics Istvánné elnök elmondta, hogy már 2000 óta szervezik meg ezt az eseményt. Május 15-én Egerben az Eszterházi téren megrendezett féklámpás napon képviseltette magát az Országos Mentőszolgálat, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság, a Magyar Honvédség, a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet, a Miskolci Rendvédelmi Technikum, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum, Kossuth Zsuzsa Technikuma, illetve a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is. Az élmény alapú pályaorientációs napon a rendvédelmi és együttműködő szervezetek számos programmal készültek, az érdeklődők láthattak kommandós, kutyás, tömegkezelési illetve önvédelmi bemutatókat, baleseti szimuláció, továbbá elfogó és személyvédelmi gyakorlatot. Az eseményen a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munkatársai bemutatták a tűzoltók, oltáshoz és műszaki mentésekhez alkalmazott szakfelszereléseinek egy részét, a bevetési védőruhát, illetve a beavatkozások során használt drónt is. Törekedtek arra, hogy az érdeklődők minél szélesebb körben megismerhessék a tűzoltói hivatást, a katasztrófa védelem rendszerét és azt is, hogyan lesz valakiből tűzoltó. A fiatal korosztály a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság sátrában tűzvédelmi totót tölthetett ki, a helyes megfejtők pedig egy kis ajándékot kaptak, illetve a kifejezetten gyermekeknek készült tűzoltóruhát is felpróbálhatták.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája.

Szállni Krom Rádió, egy Csaki Gazimai sláger megy. Hello Eger, csodaszép délutánt és nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek így a hétvégén, méghozzá annak is az első napján, úgyhogy nagyon sok van még ebből. Hát bízom benne, hogy ezzel telik, de lehet egyébként, hogy éppen takarítással vagy bármilyen munkával. Csináljon is bármit, azt gondolom, hogy jó háttér leszünk, mert ebben az órában is pörgős dalokat válogattunk. Avicii, Sofia Reyes is érkezik, majd Tiesto, Enrique Iglesias, most pedig már Sam Smith és Kim Petras közösen jön, ez az Unholy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: que te hace llorar.
1: Szarkjon Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Jöjjön most egy duó, egy DJ duó, ami annyira gyorsan robbant be, hogy saját maguk sem tudták szerintem feldolgozni. Már 10 éve dolgoznak együtt Dan és Nikos, azaz a Switch Disco, és náluk különbözőbb emberek nem is léteznek a földön. Barátok és sikeresek. Nagyon ritkán keresztezi egymást két DJ karrierje, hogy még csak nem is ugyanabban az országban tevékenykednek, de 10 évvel ezelőtt ez megtörtént. A két úriember találkozott, és bizony azóta már nagyon elégedett, hogy ez a találkozás megszületett, hiszen olyan sikerdalokat köszönhetünk nekik, mint a 2023-as React az Ella Hendersonnal közös sláger, vagy az, hogy felléphettek a Love Islanden, és most egy vadonatúj igazi mai sláger jön a DJ duótól. Elkezdik a Switch Disco és az I Found You.

Szalikrom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Na hát akkor jönnek a mai programok, mert van miből válogatni, és ezek közül egyébként vannak benti programok is. Magyar Nemzeti Visszavágta lesz ma a Dobótéren, futókörök napja. Ez egészen 5 óráig az Érsekkertben volt egyszer egy gyerekelőadás, hoppá, ez már elmúlt, viszont a pizza kulinárában, Nápoly szívverése az Eger belvárosában. Itt este 10-ig tartanak a programok, 80 perc alatt a föld körül Egerben egy asszociációs séta indul 3 órától. A Makám trió is koncertezik a városban 17 órától, lesz egy bábszínházi előadás 18 órától, és földkerülő biciklis utazás, egy interaktív élmény beszámoló szintén ebben az időpontban, és mindezt leöblíthetjük egy szuper jó társas játékestel este 7 órától, úgyhogy azért Egerben a hétvégén is találni bármilyen programot, amihez kedvük van. Én jó szórakozást kívánok ezekhez, meg Sofia Reyes slágeréhez is. Jön az Ondo Stress! Sofia, fűzést tűnik.

0: Szalvi Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely további nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó pihenést, érkezik Kis Márti, az igazi mai slágerek maradnak, velem pedig már holnap, azaz vasárnap dél 12-kor találkozhatnak majd újra. Fidor és Lizi közösével búcsúzom, és kívánok csodaszép szombat délutánt, és további jó pihenést. It's a goodbye, hello again.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
4: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
3: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
5: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
10: Nézzük meg a pizzákat!
9: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
10: Intézem, a vacsora megrendelve.
9: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
11: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
12: Jól. Téd?
11: Enyém is.
12: Hirdeted?
11: Hirdetem.
12: Én is.
11: Rádió 1.
12: Igen, te is.
11: Én is a Rádió 1-en.
12: Akkor jó.
11: Akkor együnk egy fagyit.
1: Fagyisz te is! A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. Reklám@radio1eger.hu vagy 41450.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy május 16-án, igen, most a születésnapi lázban égünk itt a stúdióban is. Egy héttel és egy nappal vagyunk a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt, és természetesen ebben az órában is fogunk játszani páros belépőért. Sam Felt, Heart Like Mine, bármikor felcsendülhet. És pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Bibi Rexa például, aki a héten kirakta a social media felületeire, hogy most már a napokat számolja vissza, hogy mikor jelenik meg az első olyan albuma, ami független, kiadó független. Hát ennek megfelelően kicsit szabadszájúbb is lett az énekesnő, és merészebb, bevállalósabb az albumborító. Ami számomra nagyon szimpi, az az, hogy úgy látom, hogy bakeliten, hát akarom mondani, vinilen is megjelenik majd. Dirty Blonde, ez lesz a címe, júniusi megjelenés, és ennek az albumnak az előhírnöke ez a dal, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.
1: Elsőként a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Hát gyakorlatilag tényleg az egész országban esik most az eső, Debrecenben éppen nem. Valaki azt írt, hogy fűnyírozás közben hallgatja a Rádió 1-et egy 70-es számról. Bármikor felcsendülhet szemfeldala a Heart Like Mine, és ez a dal ebben az órában a belépő a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Cyril Szemfeld, a Switch Disco, meglepetés vendégként Accent és Tóth Abigail, na és persze a Rádió 1-es DJ-k, egy hét és egy nap múlva a Budapest Parkban. Jön nem sokára ez a dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Végre újra ellátogat hazánkba Sam Felt, nem is akárhova. A Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most már mondhatjuk, hogy jövő hétvégén, május 24-én, pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Az elektronikus zene villámgyorsan változó világában Sam Felt státusza megingathatatlan már több mint 10 éve, és van olyan dala, amit már több mint 100 milliószor streameltek. Az nem semmi. Jövő hétvégén együtt bulizunk vele is.
1: I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy hét, egy nap, és itt van a Rádió 1 születésnapi fesztiválunk. Minden órában játszunk páros belépőért.
1: Szia, Karcsi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Karcsi. A harmadik szem csak rám azt mondja, hogy te egy dalt hallottál, és ezért hívtál most minket. Jól sejtem?
1: Igen.
0: Mi volt ez a dal, Karcsi?
1: Szemfeltől a Heart Like Mine.
0: És mit csináltál, amikor ez megszólalt? Felugrottál a székből? Tigris bukfencel rá a telefonra? Vagy hogy kell elképzelni Karcsit?
1: Igen, igen, és minél gyorsabban tigris bukfenceltem, igen.
0: De kár, hogy nem láttam. De ez mit sem változtat a ténye, mint hogy tizedik vagy, Karcsi!
1: Köszönöm!
0: Itt egy uralkodói név, tizedik Karcsi. Mondd még, kérlek, a szlogenünket, ez nagyon fontos.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: De oda tetted!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Karcs, nagyon lazán csináltad ezt az egészet. Izgultál? Csak én nem hallottam?
1: Hát csak egy kicsit izgultam, igen. Oda tettem magam, vagyis próbáltam.
0: Veregesd magad bálon nyugodtan. Kivel fogsz bulizni, azt tudod?
1: Hát egyik haveromban szerintem.
0: Jól van, jól van. Na hát akkor nem sokára találkozunk, egy hét, egy nap. Fontos még, hogy most ne tedd le a telefont, jó?
1: Rendben, köszönöm.
0: Játék a következő órában is lesz, akkor Accent dalát kell majd elcsípni. Ezt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partba.
3: Délután 5-kor

0: Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Kiszabadulnál a városi rohanásból? Vár a megújult Piramis Pihenőpark Demjénben. Várunk csendes környezetben, ebédre, vacsorára, vagy akár többnapos feltöltődésre tematikus szobáinkban. Gyógyvizes medencék, szauna, kül- és beltéri élmények. 7000 forintos fogyasztásnál egy fürdőbelépőt adunk ajándékba. piramispihenőpark.hu.
7: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
8: facebook.com/Rádió 1 Eger.
0: Rádió 1.

0: zene.
1: Akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
2: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nemzetközi és hazai alkotók együtt különleges kiállításokat nyitottak meg Egerben. Kettős művészeti esemény várta az érdeklődőket a Krakerházban, az egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem végzős grafikus művészeinek diploma kiállítása mellett a nemzetközi mezőnyt felvonultató tipográfiai biennálé is megnyílt. A végzős hallgatók munkái május 25-ig láthatóak. A megnyitón Habil Csontó Lajos, az egyetem docense, a művészeti kar dékánya köszöntötte a vendégeket, még a kiállítást Orosz István grafikus művész nyitotta meg. Az esemény egy kiemelt pillanata volt a Maradj a pályán díj átadása. A diploma kiállítással egy napon nyílt meg a tipográfiai biennálé Eger is, mely május 14-e és június 6-a között várja a látogatókat. A tárlat a tervező grafikai képzést nyújtó hazai és nemzetközi egyetemek hallgatóinak és oktatóinak tipográfiai munkáit mutatja be a szakmai párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok erősítésének jegyében. A kiállítás különlegessége, hogy több ország művészeti felsőoktatási intézménye is képviselteti magát, Kassától Krakkon és Katowicén át egészen az Egyesült Államok déli Springfieldig, olvasható a teol.hu weboldalon. Az egri járásügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon. A sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan közlekedett. A vádlott áttért a menetirány szerinti bal oldalra, figyelmetlenségéből adódóan az egyik kajak jobb oldalának ütközött, erre az felborult és a sértett a vízbe esett. A vádlott észlelte az ütközést, ennek ellenére tovább haladt. A vád tárgya vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével, halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának büntette. Az egri járásügyészség vádiratában pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délutánt mindenkinek a mikrofonnál Kismerti. Nagyon figyelni kell Rádió 1-esek, hogy mikor szól Accent és a Don't Leave. Ennyit segítettem. Ugye Accent is ott lesz egy hét és egy nap múlva, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Jön Cyril, a Sam Fett, Switch Disco, Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy nagyon nagy buli lesz. És valaki azt írja, hogy a tesójának, Szarvas Diának egy mulatos dalt szeretne küldeni. Hú, hát a mulatos dal nekünk csak a... Hát, ha valami ikonikus az ez, lánybúcsúznak a csajok, úgyhogy érezzétek jól magatokat. Kívánság műsor 6 óra után lesz egyébként. Ati Weekend Show, most Györke Atissal. Ez pedig

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy 3 perccel 3:45 előtt is. Van valaki a vonalban?
1: Hello, hogy játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondod a keresztneved?
1: Márkus Tamás.
0: Hol hallgatsz most minket?
1: A Jászságból, Heves.
0: Ott is esik az eső?
1: Ott is esik, igen.
0: Na, mindenhol esik most az eső, hála a jó égnek, és egyébként azt mondják, hogy jövő héten, amikor lesz a születésnapi fesztiválunk, akkor nagyon szép idő lesz, nyári meleg. Oda szeretnél belépőt?
1: Igen.
0: És mi
1: igen,
0: volt ez a dal, amit hallottál?
1: A Ascent, Sera és Misha Müller-től a Don't Leave.
0: Te túl teljesítette az összes szereplőt, elmondtad, hogy kik vannak a dalban, és ráadásul a 10.
1: Igen.
0: Vagy.
1: Yeah! Ó, köszönöm szépen.
0: Mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Rádió 1-esek, játék a következő órában is lesz, és nem kell hozzá varázslat, hogy az ember jegyet nyerjen, elég elcsípni a Switch Disco és Ella Henderson dalát, a React-et. Most pedig tényleg varázslat,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Közlekedési info Matyitól azt írta nekem, hogy több a személyautó is összeütközött az M1-esen Szárligetnél a 46-os kilométernél. Ha ezzel kapcsolatban van bővebb info, várom őket 0620 311 111. Hozom Teddy Swims dalát. Ez a The Door.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy. A következő órában is folytatódik a születésnapi fesztivál játékunk. Segítek egy kicsit, hogyha Switch Disco és Ella Henderson közösen React szól, akkor érdemes majd telefonálni 10-ként. Hát tudom, egy picit a szerencsén is múlik a dolog. Kíváncsi vagyok a dal előadójára és a címére is, mert hogy ott lesz a Switch Disco is jövő vasárnap a Budapest Parkban, ahogy érkezik hozzánk újra Cyril, jön Sam Felt, érkezik Accent, Tóth Abigail és persze a Rádió 1-es DJ-k is. Szóval ezt a dalt érdemes elcsípni a következő órában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
4: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
5: Nézzük meg a pizzákat!
4: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
5: Intézem, a vacsora megrendelve.
4: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
6: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
7: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
6: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
7: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
6: Te megnézed?
7: Hát...
6: Legalább szép lett?
7: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
6: Csukott szemmel.
7: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
8: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
9: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
0: facebook.com/Rádió 1 Eger.
2: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
3: Mert

igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legfőbb

0: mert hogy az alap volt egy létező dal, a 90-es évekből Robert Miles és a Children, de egy teljesen új vokált és egy teljesen új dallamot hoztak létre hozzá Ella Hendersonnal közösen, és egyébként jelölést is kaptak ezért a dalért az év dala kategóriában annó a Brit Awards-on, úgyhogy nagyon nagy menőség. Ezt a dalt egy hét és egy nap múlva biztosan hallani fogjuk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, React!
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy hét és egy nap múlva jön a születésnapi fesztiválunk a Budapest Parkban. Olyan nemzetközi sztárokkal, mint Switch Disco, Cyril, Szemfelt, Accent, jönnek ugye a Rádió 1-es DJ-k is, Tóth Abigail is fellép majd, és ebben az órában is szólt egy dal, amit élőben hallani fogunk majd a buliban. Na de melyik volt ez a dal?
1: Szia, Niki vagyok. A dalt hallottam, és azért hívtalak titeket, hogy jegyet nyerjek.
0: Na mi volt ez a dal, amit hallottál, Niki?
1: Switch Disco és Ella Andersontól a React.
0: Ah, nagyon jó vagy. Most már csak egy nagyon egyszerű kérdésre kell válaszolnod, Niki. A csapat igen. Egyik tagjának a Switch Disco Nikos Kalogeriasnak mi volt a kedvenc menza étele általános iskolában?
1: Hú.
0: Britek, ne gondolkodj nagyban. Viccelek. Bármint mondtad. Ecetes chips. Természetesen te vagy a tudik. És nem csak a szakerőket kell tudnod.
1: Rádió vagy csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Igen! Voltál már korábban Rádió 1 születésnapi?
1: Nem voltam még, nem sajnos. Hú, hát biztos nagyon jó lesz.
0: Kivel fogsz bulizni, ezt tudod?
1: A lányommal.
0: Na, azt nagyon bírom az ilyen apalánya, anyalánya, anyafia párosokat, aztán tök cuki. Ne tedd le a telefont, jó? Veled is egyeztetjük az adatokat, és gratulálok, ügyes voltál.
1: Szuper, köszönöm szépen!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

igazi mai sláger, mert egy Ed Sheeran éneket nem olyan rég, akkor hozom a jó barátját, Martin Garrixet, aki tegnap 30 éves lett. És hogy mi köti össze a két srácot, tegnap Martin Garrix 30. szülinapján megjelent a közös daluk, egy Ed Sheeran, Martin

0: Szemfed, Switch Disco, és Accent is ott lesz, meg Tóta Bigél, meg a Rádió 1-es DJ-k, és hat utána kívánság műsorban is lehet még páros belépőt nyerni, most nem Kukinál, hanem Györki Attilánál. Atti Weekend Show, ezt is mondhatnám. Én Kismerti voltam, holnap is jövök, jó hétvégét!
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: egy születésnapját.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor a Budapest

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jüsk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapj le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
8: Nézzük meg a pizzákat!
7: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
8: Intézem, a vacsora megrendelve.
7: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
9: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
10: Jól. Téd?
9: Enyém is.
10: Hirdeted?
9: Hirdetem.
10: Én is.
9: Rádió 1.
10: Igen, te is.
9: Én is a Rádió 1-en.
10: Akkor jó.
9: Akkor együnk egy fagyit.
11: Fagyisz te is! A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
12: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Egy pillanatra nézi, balra ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél, itt áll baseball sapkába, gyerekek.
2: Hát ez gyerekek.
1: Egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk, szavaz Gábor!
3: Hello Gábor!
1: Madár Csicsergő!
3: Madár Csicsergő, szép délutánt kívánok mindenki!
1: Szavaz Gáborunk, újra eljöttél?
3: Így van.
1: Édesem.
2: Az ünnepi égszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudod, hogy tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam, olyan ijesztő. Ez direkt?
3: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre válom.
1: Minden rocson itt van, ő már a mi utazó kabal a figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
3: Ahogy szoktam mondani, hogy megyek bele vakon a vakvilágba.
1: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Már van, kedves Gábor, már van, ahogy kell.
3: Hát ugyan mivel.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: adásban. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is lágermegy.
2: Hello, hello, mindenkinek szép délutánt, Györke Attila a stúdióban. Igen, Cookie ma nincs, úgyhogy a délután további részét együtt töltjük el, viszont a Before Party Show Cookie kezenyomán készül. A következő óra mixét ő készítette nekünk, ugyanúgy két lemezjátszóval, szuper minőségben, a szokásos Cookie stílusban. Hát itt van egy dal indulásként Accent-től, a Don't Leave. Ez kivételesen most nem nyerő dal. A mixben nem játszunk, de aztán 6 óra után a kívánság műsorban, igen, úgyhogy azért a telefonokat ne tessék messzire rakni. Lehet majd zenéket kérni, és ezt játszani is. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja érkezik, tehát Accent és a Don't Leave az igazi mai slágerek között. Ez a Before Party Show Cookie-val.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermelt. Szuper délután kívánok mindenkinek, remélem nagyon-nagyon jól telik. Before Party Show, ami szól, Cookie távollétében én vagyok a stúdióban, a mixet természetesen ő készítette, és egy szuper újdonság a folytatásban, hogy kitől, már is mutatjuk.
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio 1.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Before Party Show Kukival, csak Kuki nélkül, én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a mixet Kuki készítette, így a távollétében is ő szolgáltatja a zenét. A jövő hét vasárnap Cyril pedig fellép a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Accent, Samfeld, Swiss Disco, Cyril dalai 6 óra után ma is a kívánság műsorban hozhatnak még páros belépőt valakinek, és természetesen a holnapi nap folyamán is itt a Rádió Egyen. Na de Kuki zenél tovább. Ez továbbra is a Before Party Show.

És jó hír, kívánságműsor ma is lesz 6-tól 8-ig. Én teljesítem majd a kéréseket, úgyhogy már lehet írni SMS-eket, Viber-eket a 20-as 311-111-re, telefonálni 6-tól 8-ig folyamatosan. És ha majd a következő két órában zenél a Rádió egy születésnapi fesztiváljának nemzetközi világsztárjai közül bárki, legyen a Cyril, legyen az Accent, a Swiss Disco,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper délután mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Cookie-t helyettesítem, és elmarad el a kívánság műsor sem. Azonnal indítunk Camreddal, jön a Be Mine. Jöhetnek a hívások a forradalom 20-as 311-111. Be
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen. Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
7: Kiszabadulnál a városi rohanásból? Vár a megújult Piramis Pihenőpark Demjénben. Várunk csendes környezetben ebédre, vacsorára, vagy akár több napos feltöltődésre tematikus szobáinkban. Gyógyvizes medencék, szauna, kül- és beltéri élmények. 7000 forintos fogyasztásnál egy fürdőbelépőt adunk ajándékba. Piramispihenőpark.hu.
8: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
7: Nézzük meg a pizzákat!
8: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
7: Intézem, a vacsora megrendelve.
8: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
9: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
10: facebook.com/Rádió1Eger.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Hatásszemlék jönnek, kiemelten ellenőrzik majd a barlangtű elleni védekezést is. A termőföldek megfelelő hasznosításának és a gyomnövények, köztük a barlangtű elleni védekezés ellenőrzésének érdekében idén is megkezdi határszemléit a Heves vármegyei kormányhivatal földhivatali főosztálya. A hatóság munkatársai a következő időszakban többek között Egerszalók, Egerszólát, Bodony, Bükszék, Parádsasvár, Bekölce, Szúcs, Tarnaleles, Mezőtárkány, Füzesabony, Heréd, Abasár, Gyöngyöstarján, Adács, Visznek és Tiszanának külterületein végeznek majd ellenőrzéseket. A szemlék célja annak vizsgálata, hogy a föld használók eleget tesznek-e a termőföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettségeiknek. A határszemlék során a szakemberek ellenőrzik többek között a hasznosítási kötelezettség teljesítését, az esetleges engedély nélküli más célú hasznosítást, a műveltségi ág változásának bejelentését, valamint a parlagfűvel fertőzött területek felkutatását is. A parlagfű elleni védekezés továbbra is kiemelt feladat a földhasználóknak, kötelességük megakadályozni, hogy a gyomnövény elérje a virágbimbós állapotot. Ennek elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít, mely növényvédelmi bírság kiszabásával vagy közérdekű védekezés elrendelésével járhat, számol be róla a heol.hu. Az EGRI Járási Ügyészség vádirata szerint 2 férfi tavaly november elején halottak napja idején tört be a Tarnaleleszi temető halottas házának mosdójába. A vádlottak az ajtót befeszítették, majd onnan leakasztották a fali hősugárzót, és azt az egyik otthonába vitték. A lopás elkövetési értéke közel 20 000 forint volt, melynek nagyobb része megtérült. A járási ügyészség szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában jóvátételi munkaintézkedés alkalmazását, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottakkal szemben, tudatta az ügyészség.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió!

0: adják majd pünkös vasárnap. Jövő hét vasárnap a Budapest Parkban. Jön majd még Accenten kívül Cyril, Samfeld, Swish Disco. Ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n. Kapom fel a telefont. Halló, halló.
1: Szia, Adri vagyok.
0: Adri, szia.
1: Szeretném kérni Lady Gaga-nak a számát.
0: Lady Gaga rendel a kívánság műsorban. Kinek játszam?
1: Figyelj, a páromnak szeretném küldeni Csabinak. Neked nem is tudom, a szüleimnek.
0: Én a magam részéről nagyon szépen köszönöm. Jöhetnek

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A kívánság műsor pörög, 20-as 311-111 a forrodrót. Halló!
1: Szia, Gyuri vagyok, és egy számot szeretnék küldeni a páromnak és a gyerekeimnek.
0: Áruld el kérlek, hogy melyik zenét?
1: Az Exen dal.
0: Oké, nem mondok semmit. Mit üzenünk?
1: Hát, hogy nagyon szerettem őket, és kitartás, nem sokára érkezem haza.
0: Nagyon szép hétvégét nektek, jó utat!
1: Köszönöm szépen nektek is!
0: Jött egy ilyen SMS is Andortól a 20-as 311-111-re. Atis, nyuszi vagy leadni rögtön az óra elején a Sugar Daddy-t. Figyelj, Andor! Engem senki nem nevezhet

0: Munka Rádió egy születésnapi fesztiválján, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban hozunk 4 világsztárt, nemzetközi fellépőket, Cyril, Accent, Swiss Disco, Szemfeld, hozzuk az összes Rádió 1-es DJ-t, a világsztárjaink dalaival pedig páros belépőjegyeket lehet nyerni most is, a következő órában is, és holnap is a Rádió 1-en. Halló!
1: Szia, Nóri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jaj, de jó vagy, Nóri, mert észrevettél egy dalt a kívánság műsorban.
1: Ja, igen, igen, Tóth Abigail és Aksán, Sugar Daddy.
0: Hölgyeim és uraim!

0: veled is, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: Tizediként értél el!
1: Köszönöm.
0: Na, ki az, aki jön bulizni a Budapest Parkba jövő hét vasárnap?
1: Én biztos, és valószínűleg a lányom.
0: Hát ti biztos, hogy jöttök, mert ez a tietek.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ebbe az esős napba, ez kifejezetten most jól esik.
0: Igen, hallom, megy az autózás.
1: Igen, de már meg is álltam.
0: Na de ha mennél tovább, akkor mindjárt ilyen dolgokat játszok neked, mint a The Fate of Ophelia. Játék lesz a következő zenei órában is. Ez pedig egy üzenet, ha már kívánságműsor, Viberen érkezett. Fenes Gergőt nagyon-nagyon szereti a szerelme, és soha nem akarja elveszíteni. Szeretné még nyüstölni minimum 70 évig, szeretne neki kérni egy dalt, mivel mostanában kevés időt töltenek együtt, mert sok a munka, a feszültség, és gondolta kedveskedne neki. Ő élete szerelme, és gyermekeik legcsodálatosabb édesapukája. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 1-2 perc, és játszom itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Igen, ez a kívánság műsor. A forradalottunk 20-as 311-111. Ki van itt velem a vonalban?
1: Kapcsolat Ákos.
0: Ákos, hány éves vagy barátom?
1: 15.
0: 15. De jó, hogy itt vagy. Örülök, hogy a Rádió Egyet hallgatod. És mit szeretnél kérni?
1: Lehet kéne a Kétótó.
0: Kétótó? Persze, hogy lehet kérni. Turn the lights off. Küldjük el valakinek.
1: Legjobb barátomnak.
0: Akinek a neve?
1: Bence. Az nem üzenni, hogy jó legyen, meg...
0: Igen.
1: Két napja legyen.
0: És bandáztok most? Ott van ő most melletted?
1: Nem. Most ittünk a vendégségben.
0: És a vendégségben is a Rádió Egy szól.
1: Igen. A telefonon mond.

0: csak igazi mai sláger megy. Ma kivételesen kuki nélkül, ugye, de az igazi mai slágerek nem mentek Szabira, és lehet őket kérni a következő zenei órában is. Folytatódik a játék is. Rádió egy születésnapi fesztivál egy hét múlva, ugye, jövő hét vasárnap a Budapest Parkban. A részleteket azonnal mutatjuk az információk között. És amikor a négy világsztárunk közül az egyik zenélni kezd, nevezetesen Cyril, akkor tizedikként kell hívni majd a 0623-111-111-et. Mutatom a nyerődalt. Amikor ez a dal indul, tehát indul a játék is. A kíványságműsor következő órájának első dalát kikéri, halló?
1: Ildikó vagyok.
0: Ildikó, miért csörögtél a műsoromba?
1: Én a lányomnak szeretnék küldeni egy számot, a Lady Gaga-tól az Abrakadabrát. Csak úgy.
0: Csak úgy. Csak mert szeretnétek meghallgatni a Rádió 1-en, hát akkor jó hírem van, egy-két perc múlva nagyon fel fogjátok hangosítani a készüléket. Jön az alotok hamarosan.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
6: Nézzük meg a pizzákat.
5: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
6: Intézem, a vacsora megrendelve.
5: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
7: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
8: Szia, Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
9: Szia, Laci! Sajnos tudok.
8: Ennyire azért ne legyél lelkes.
9: Nem miattad. Csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
8: Ja, hát nem hirdeted?
9: De, online állandóan.
8: Az semmit sem ér. Hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tip ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
10: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
1: facebook.com/Rádió 1 Eger.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
3: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával.

0: tették is, amikor a rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja zenél, ezerrel tessék hívni a 20-as 311-111-et. Meg lehet dalokat kérni, szia!
1: Hello Attila, Csabi vagyok. Szeretnék kérni egy szép pörgős számot a kollégáimnak, a Kékfrankos étteremben Máté Szalkára.
0: Szép is legyen, meg pörgős is, hát mire gondolnál?
1: David Gettát szeretném hallani.
0: És hát dolgozgattok éppen, de legalább nem ásztok el ebben az esős időben.
1: Nem ázunk
0: tényleg
1: el, igen.
0: Vendég van ilyenkor?
1: Vendég van ilyenkor, igen. 11-ig itt kell lenni, úgyhogy ott el vagyunk felpörgetni magunkat.

0: híreket.
1: Jó napot kívánok, a születésnapi alkalmával szeretném köszönteni Schneider Eleonórát. Isten éltesen a csodálatos napon, van az 50. születésnapja. Nagyon szépen köszönöm.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és kicsit segítek még, ebben az órában nem játszottam még dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjától, de amikor hallunk egy ilyen dalt, azonnal tessék csörgetni majd tizediként a 23-111-111-et, mert még belépőjegy nyerhető jövő hét vasárnapra a szülinapunkra. Halló!
1: Hello, szia, Sanyi vagyok. Jókoritól szeretnék egy számot kérni.
0: A legújabb?
1: Igen.
0: Az finom? Akkor én már is adom. Így van, csodára. És mondtad, hogy szeretnél üzenni valakinek.
1: Rádió egynek.
0: Nekünk? Na hallgatlak.
1: Igen.
0: Fülem nyitom, mondjad.
1: Nagyon szépen köszönjük a Rádió 1-nek, hogy ellátogatott Debrecenbe a Road Show-val. Nagy örömet szerzett mindenkinek. Szóljon sokáig még az a rádió. Jó munkát kívánunk a továbbiakban.
0: Sanyikám, hát örülök, hogy tetszett a Road Show, hogy kint voltál.
1: Igen, és nagy öröm volt.
0: Örülök, hogy így szereted a rádiót, és akkor most kapcsolod vissza a készüléket.
1: Köszönöm.
0: Mert az új Jokori már el is indult.
1: Hello, szia, szia.
0: Stay a little longer. Óriási kedvenc ez most a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy hét és egy nap. Jövő hét vasárnap a Budapest Parkban. Itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Hozzuk a világsztárokat. Jön majd Szemfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent, az összes Rádió 1-es DJ fellép. Az összes Rádió 1 fanatikus ott lesz. Meg az is, aki most nyeri meg tőlem a páros belépőjét. Halló! Szia, Kriszti! Honnan hívtál, mert nagyon-nagyon furi a vonal?
1: Igen, Szigetszentmiklósról éppen futok.
0: Fut

0: hallgatod a Rádió Egyet, és igen, észrevettél egy dalt.
1: Igen, igen.
0: Na, melyiket?
1: Egy-kilen, kamera, szívja feldolgozásában. I don't need a
0: Cyril készítette a hivatalos remixet Ed Sheeran Camera című dalához, és jövő hét vasárnap Cyril is fellép a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Közben hozzád fordulok, hány kilométernél tart az a futásban?
1: Mondom, 2,5.
0: És mennyi van még?
1: Meg még 2,5.
0: Akkor a Rádió egy szlogenjét jó hangosan kérem tőled is, futva!
1: Rádió egy, csak igazmai slágen megy.
0: Mert 10. lettél! Befutottál 10.
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon örülök a lányomnak lesz ajándékba.
0: Jaj, de fog örülni a lányzó. Gyere el vele te is, mert hogy ez két jegy, jó?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Rendben, köszönöm szépen, köszönöm!
0: És hát, hölgyeim és uraim, a játéknak nincs vége, holnap is lehet nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőivel és a dalaikkal. De hát nézem közben itt az SMS és a Viber falat, és vannak, akik magas életben vannak, ugye kedves Benny Alexa, aki éppen poolpartizik és a Rádió egyet hallgatja. Nagyon úgy tűnik a képe, hogy ez nem Magyarországon készült, úgyhogy valami kis pörgős új slágerzenét kérnek saját maguknak a poolpartihoz. Hát irigykedünk, mert itt nagyon vacak az idő. A zenét viszont imádni fogja mindenki. Itt van BB Rexa, Faithless és a New Religion, Rádió 1-es újdonság.

0: hölgyem, csak igazi mai sláger megy.
1: Haló, szeretnék egy zenét kérni Sándornak. Jó munkát, meg további szép napot kívánok neki. Köszönöm szépen.
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: igazi mai sláger megy. 8-tól a stúdióban a Disco Sheet, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior. Még egy-két dal belefér ebbe az órába. Halló?
1: Hello Attila, Gizmo vagyok, Zöldjárosból. Szia!
0: Na mi újság veled, barátom? Hogy vagy?
1: Á, most nem túl jól, összevesztük a barátodömmel.
0: Mindent értek? Hát akkor melyik dalt adjam neked?
1: A David Gertának az új dalát szeretném kérni, és külön ilyen Placiskának, üzenem neki, hogy ne haragudjon rám, külön én még Kukinak, neked, Kuki családjának.
0: De aranyos vagy, egy dolog mellett viszont nem menjünk el. De mit csináltál te, ember, hogy a Franciska haragszik rád? Mit műveltek?
1: Nem jó dolgot sajnos. Nem csaltam meg, de nem úgy viselkedtem, hogy kellett volna.
0: Megbántad?
1: Megbántam, persze.
0: Meg fog bocsájtani?
1: Szerintem meg.
0: Drukkolok nektek, jó?
1: Köszönjük is.
0: Egy prémium dalt kaptok. Hölgyeim és uraim, Rádió 1-es újdonság. Jennifer Lopez,

0: jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szintem vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
2: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szia Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
3: Szia Laci, sajnos tudok.
2: Ennyire azért ne legyél lelkes.
3: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
2: Ja, hát nem hirdeted?
3: De, online állandóan.
2: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
4: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka.

0: Addig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1-Eger.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
5: Diszkó!
6: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkosit Rádió Show. Szombat este a stúdióban Bárány Attila és én DJ Junior, ráadásul én mixelek ma este.
8: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Én Bárány Attila vagyok, Hanvai PG továbbra is házon kívül, de mi ketten majd megoldjuk a dolgot. Egyébként váltásban is leszünk, mert holnap Hanvai PG áll majd megint a lejátszók végé, viszont én hétfőn elutazom, és majd a mixeim csak felvételről lesznek.
7: Viszont most induljunk meg a Side Piece-szel és a Cry For You-val. Kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást!

0: szombaton este is diszkosít a Rádió Egyen. Egyébként én innen egyből Lakitelekre megyek, és aztán onnan majd Békés Csabára, hiszen ma is lesz két fellépésem, viszont hétfő hajnalban elutazom, úgyhogy jövő héten csak felvételről mennek majd a báránymixek, most azonban jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Mózesek, Botondok, Hannibálok, Simonok, Simonetták és Ubulok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Hirsch Péter, Roberto Favaro, Lipták Ádám és az unoka öcsém, Sebestyén Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Megyünk tovább itt a Rádió Egyen, Kátóval és Johnnal, és a nagy sláger a Turn the Lights of DJ Junior remixben szól itt az esti showban.

0: május 24-én a Diszkosit egyébként a nagy színpadon és dalpremierrel, illetve aztán külön-külön játszunk majd a Classic Stage-en is. DJ Junior, Hanvai, PJ és Bárány Attila.
1: És ha már Diszkosit, akkor ugyanezen a héten, hiszen hosszú hétvége lesz, pünkösdi hétvége, 22-én Turkevén egy nagy fesztiválon pörgetünk majd együtt, illetve 23-án pedig a Balaton végén Bolyanszvasegyen lesz Diszkosit Legends. Most pedig megyünk tovább napjaink egyik legnagyobb hauslágerével, ez az Another lemeze, a Talk to You DJ Junior remixben itt a Rádió 1.

Moszkvos, itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket, ma DJ Junior pörgeti, ne tessék elfelejteni, velem ma Lucky Teleken a fesztiválon lehet találkozni, illetve Békés Csabán a

0: És hogy még lehet, hogy ő is ellátogat majd a családjával, és megkóstolja az új diszkosi pizzát, mert ő szereti a rántott húst.
1: Meg gondolom, ő nincs messze Pájtól.
0: Igen, nincs messze, sőt, egyébként azt a színes italt is szereti, amit meg én tetettem rá, és azt mondta, hogy a szarvasgomba is bejön neki, úgyhogy mindenféleképpen a feltétek rendben
1: és
0: vannak.
1: És a feltételek is jók.
0: Igen, jók lesznek. Na, most megyünk tovább, Jonas Blue-val és Malib közösségével érkezik a The Age of Desire DJ Junior Remixben a diszkosítben. I'm gonna

0: Ez a Rádió 1 esti show, a Diszkos itt Rádiós, itt vagyunk veletek immáron 20 éve töretlenül. Hanvai Pidzsi még pihen ezen a héten, de itt van Bárány Attila, a játszóknál pedig én, DJ Junior.
1: Jövő héten viszont én pihenek, megyek a barátok a haverokkal Barcelonába, eldobjuk az arcunkat, a hajunkat, mindent, amit csak lehet.
0: Végre jó város.
1: De egyébként ide megyek-e nyáron még, illetve innen hajóval majd megyünk nyaralni valahova, de a lényeg az, hogy Barcelonát kifejezetten szeretem, a La Ramblán sétálni, és olyan spanyol kaják vannak, gyerekek, én már nagyon várom, megmondom őszintén. 4 napra elengedjük magunkat, aztán utána visszatérek, és megpróbálom felépíteni magam romjaimból.
0: Hát mert hogy jövét pénteken ugye Diszkos itt lesz Turkevén, aztán szombaton pedig ugye érkezünk a Balatonra, Vonyaszvashegyre, először Diszkos itt Legends, meg nem voltunk a városban ilyen programmal, és ugye másnap születésnapi fesztivál, a Rádió 1 Budapesten, 3 nagy világsztárral, az összes Rádió 1 DJ-vel, és bemutatjuk a Diszkos itt vadonatúj dalát, és kérem szépen, most viszont megyünk tovább Medúzával, az új dal jön, a Don't Wanna Go Home.

0: lesz, illetve szezonzáró, de erről többet nem árulhatok el, úgyhogy ha valakit érdekel, az keresse föl a rajongói oldalamat, ott megtalálja az információt ezzel kapcsolatosan. Köszönjük a figyelmet, én búcsúzom, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Én is búcsúzom, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Hun vagy Han, keressétek ezt a csatornát és kövessétek be, ott mixek találhatok, remixek találhatok, és minden saját dal is föl van töltve, amelyet készítettem az elmúlt időszakban. A Facebookon megtalálható a rajongói oldalamon a 2026-os remixek, amelyeket idén készítettem, ezeket is le tudjátok szedni. Én azzal búcsúzom, hogy július 4-én lesz egy Club Speed Classic itt Budapesten. A régi nagy DJ-gel lehet, hogy Bakelitről fogunk játszani, különleges lesz az este, illetve inkább a délután, mert ez egy ilyen naplementés buli lesz. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a rádió egyen. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre szombat este van, isteni lesz velünk ez a következő 4 óra. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai külön kiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem felkészültetek erre a szombat estére, és hiszen itt van Joel Corey, akivel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját, és ami következik tőle, az a Stay a Little Longer, úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving.

0: és a World is Mine Radio Show közeledik a dátum. Jövő vasárnap rendezzük az idei Rádió egy születésnapi fesztivált, amelynek az egyik legnagyobb szenzációja az ausztrál nagyágyú Cyril fellépése lesz.
1: Így igaz, Cyril már visszatérő ide Magyarországra, és már mondhatni, majdnem, hogy hazajár. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szeret hozzátok járni, és hozzánk is Rádió egy születésnapot ünnepelni, és abban is biztos vagyok, hogy a következő remixet valamilyen formában le fogja nekünk játszani, ami nem más, mint Ed Sheeran, csak Camera című dalra készített remixe, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.

0: Adunk a feldolgozásoknál.
1: Én nagyon szeretem, mikor ilyen popdívák beleállnak egy picit ilyen piano house-os hangzásba. Nagyon jól áll Taylor Swiftnek ez a hangzás is, úgyhogy remélem, hogy lesznek tőle majd ilyen irányzatú dalok is. Úgyhogy most tovább megyünk a The Fate of Ophelia című dalával itt a Rádió 1-en, a Verizon Radio Show-ban.

0: Egyszer a lemezjátszóknál aztán jön New Week, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week.
1: Hello Geri, szevasztok, Martin Garrix és a Butterfly, ezzel indulunk, ami egy nagyon nagy kedvenc itt a Rádió Egyen, úgyhogy épp ezért bulikban is, és itt az éteren keresztül is, úgyhogy csapassuk meg, gyertek, húzzuk meg ezt az órát.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió 1 szól, és benne a World is Mine Radio Show nyúlik a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Antonio jön 11-től, és itt van a legesleg frissebb nyúlik dal.
1: Így van, Mango Tree. Sokan kérdezték már, keresik már, ne keressétek, még sehol nincs, még tényleg nem lett kész, hogy egy masterelős még ráférne, hát középét még ki kell emelnünk, de ettől függetlenül olyan alja van, amit mindenki megdicsért eddig, és ezt nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyot fog durranni a nyáron, úgyhogy hozom hamarosan az eredeti és véglegest. A Mango Tree szól itt a Rádió 1-en.

0: Fantasztikusak együtt, ez volt az AM to PM szombat este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem 11-ig a lemezjátszóknál Newvik, aztán Antonio jön 11-től, éjfél után pedig a Guest Mixben ma először Zac Brown a lemezjátszói mögött. Na Newvik, és nézzük akkor, hogy mi érkezik most.
1: Nagyon-nagyon dögös, fenékrázós darab, ami már szerintem tényleg hozza a nyarat, abszolút benne van az a club feeling meg hangzás, ami szerintem 26-ban egész nyáron hallható lesz majd. És ez nem más, mint a Smack és a No Breaks itt a Rádió 1-en. Tessék, csapat!

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: mindenkinek, na most jött el az a pont, hogy még jobban rákapcsoljunk. Innentől éjfélig Antonio elemezjátszói mögött. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió 1-esek! Szia, Geri! Összeválogattam 21 trekket ebbe az egy órába, úgyhogy én szerintem nem is szaporítom a szót. Amivel kezdünk, az nem más, mint Ed Sheeran és a Kamera a Siri Remixben, itt a Burlizman Radio Show-ban a Rádió 1-en.
0: Siriről pedig ne felejtjétek, idén is fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján Budapest Park jövő vasárnap!

0: a kollégáink dalait, úgyhogy jön most Newick.
1: Így van, Newick legújabb dala, amit már a rádió egy is játszik. Gondoltam, én miért tenném be a mixbe, szerintem zseniális lett. Úgyhogy már is érkezik a Let Me In a World Is My Radio.

Azaz jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, erről bővebb infók a www.radio1.hu-n. Pulmex jön most és a Sand Castles, aztán éjféltől a lemezjátszóknál a guest mixben Zac Brown. Várjátok meg őt is!

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagyről.
0: Egész Magyarországon.

éjfél, bulizunk tovább! Hello mindenkinek, Zac Brown a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Ez az ő guest mixe, Steve George-al kezdünk, jön a Gangster, Zac Brown saját remixében. Csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és ennyi időnk jutott mára. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Kygo, War Republic-kal és a Chasing Paradise-szal vasárnap van, és pontosan egy hét múlva itt a Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mivel pont egy hét múlva a Rádió egy születésnapi fesztivál, arra gondoltam, hogy ebben az órában egy picit több ajánlatot hozok arról, hogy miért is lesz jó majd velünk bulizni. Hát az előző dalt például Kuki készítette, aki ott lesz a fesztiválon, ezt a dalt pedig Sam Feld, az egyik világsztár fellépünk, és igen, ebből az jön, hogy ő is ott lesz a fesztiválon. A nagy kedvencet most Rosalinnel hozza, ez a Heart Like a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok előadót ígértem a rádió egy születésnapi fesztiválunkról, de mindezt úgy, hogy nem dumálok feleslegesen, szóval itt egy újabb Ed Sheeran Camera-ját Siri remixében hozom. Ő is velünk bulizik jövő héten a fesztiválunkon.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom,

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jövő héten vasárnap délután 5 órakor nyitjuk a Rádió egy születésnapi fesztiváljának kapuit. Akkortól elindul egy elképesztő buli, amin többek között Tóth Abigér és Accent is fellép majd a színpadon, mert hogy őket is meghívtuk, és ezt a nagy kedvencet is előadják majd az igazi mai slágerek között a Sugar Daddy, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: be mazgasz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.